0: FM.
1: Jó, a tesóm kérdezi, hogy hova mész. Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: elmondhatom el.
1: Éjjel-nappal minden, amit szeretünk.
2: A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás nélkül. A Sunshine FM-en

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Több mint 250 000 kérik az augusztus 20-ai tűzijáték eltörlését. Megszűnhet a kancellári rendszer a szakképzésben. Fellépne a kormány a közéleti részvételt akadályozó perek ellen. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírpercek a Sunshine FM-en.
2: Több mint 262 000 írták alá azt a petíciót, amely az augusztus 20-ai tűzijáték eltörlését kéri. Az AHAN kezdeményezését pénteken adták át az élő környezetért felelős minisztériumnak, ahol a héten Gajdos László miniszter elé kerülhet az ügy. A szervezet szerint az államalapítás ünnepét tűzijáték helyett olcsóbb és környezetkímélőbb látványelemekkel, például drónsóval vagy fényfestéssel is meg lehetne tartani. Az aláírásgyűjtés tovább folytatódik, és a kezdeményezés jelenleg az AHANG történetének legtöbb támogatót összegyűjtő online petíciója. A szervezet célja, hogy társadalmi vitát indítson az ünnepi látvány elemek jövőjéről. Átírná a szakképzési törvényt a kormány, ha javaslatot már benyújtották az országgyűlésnek. A módosítás egyik legfontosabb eleme, hogy megszűnne a szakképzési centrumokban működő kancellári rendszer, vagyis a kettős vezetésen alapuló irányítási modell. A tárca szerint ezzel egyszerűbb, kevésbé hierarchikus rendszer jöhet létre, amely gyorsabb döntéshozatalt és közvetlenebb kommunikációt eredményezhet. A tervek szerint 2027. január 1-től a főigazgató venné át a kancellár feladatait, szakmai munkáját pedig főigazgató helyettes segíteni. A javaslat az oktatói testület szerepét is erősíteni az igazgatói pályázatok szakmai értékelésében. A PDS üdvözölte a felülvizsgálatot, de szerintük a módosítás több rendszerszintű problémára nem ad választ. Társadalmi egyeztetés kezdődött arról a törvénytervezetről, amellyel a kormány hatékonyabban lépne fel a közéleti részvételt akadályozó stratégiai perek ellen. Az igazságügyi minisztérium javaslata uniós irányelvet ültetne át a magyar jogba, és nagyobb védelmet adna azokkal a bírósági eljárásokkal szemben, amelyek célja nem egy jog tényleges érvényesítése, hanem újságírók, civil szervezetek vagy kritikusok megfélemlítése, ellehetetlenítése. A tervezet szerint az ilyen ügyeket korai szakaszban is ki lehetne szűrni. A csomag emellett megszüntetni a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát, mert a minisztérium szerint az aránytalan kockázatot jelenthet az eljárások zavartalanságára és az adatvédelemre. Elfogadta a parlament az országos közlekedés szervezői és az országos gördülő állománykezelő társaság létrehozásáról szóló törvénymódosítást. A javaslatot 137 igen és 46 nem szavazattal 7 tartózkodás mellett támogatták a képviselők. Vitézi Dávid közlekedési miniszter szerint az új szervezet a BKK-hoz hasonló modellben működhet majd országos szinten, feladata a közösségi közlekedés megszervezése, a szolgáltatások megrendelése és ellenőrzése, valamint a menetrendek és tarifák kialakítása lehet. A döntés azért is fontos, mert 2033-tól az Európai Unióban megszűnnek a vasúti monopóliumok. Emellett külön állami cég kezelheti majd az új HÍV szerelvényeket és intercity motorvonatokat, amelyeket az állam azonos feltételekkel biztosíthat a szolgáltatóknak. Vádat emeltek egy macedón férfi ellen, aki a vád szerint testére erősített heroin téglákkal lépett be Magyarországra. A Bács-Kiskun vármegyei főügyészség közlése alapján a férfi januárban egy Koszovóból Ausztriába tartó menetrend szerinti busz utasaként érkezett az országba. A derekára 4 téglatest alakú csomagot erősített, amelyeket a ruhája alá rejtett. A csomagokban összesen 1,2 kg heroint is tartalmazó anyagot találtak. A férfi Ausztria felé utazott volna tovább, de a magyar hatóságok elfogták. Az ügyészség jelentős mennyiségű kábítószerrel követett kábítószerkereskedelemmel vádolja, és fegyházbüntetést, valamint kiutasítást indítványozott vele szemben. Elfogadta a parlament a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot. A javaslatot 143 igen és 47 nem szavazattal támogatták a képviselők. A hivatal létrehozását azzal indokolták, hogy a korábbi közvagyonvesztések feltárása és az átlátható állami működés megteremtése nélkül nem állítható helyre a közbizalom. Az új szervezet széles jogköröket kaphat, kockázat elemzést végezhet, betekinthet bizonyos nyilvántartásokba és hivatalos iratokba, valamint kezdeményezhet közvagyonvédelmi vagy büntető eljárást is. A hivatal a tervek szerint a kormánytól függetlenül működik majd, és beszámolási kötelezettsége az országgyűlés felé lesz. Búzs Balázs is gyanúsított lett az óbudai korrupciós ügyben, közölte a központi nyomozó főügyészség. A korábbi óbudai polgármestert vezető beosztású hivatalos személy által bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítják. Az ügyészség szerint 2008-tól olyan korrupciós rendszer működhetett Óbuda Békásmegyer önkormányzatánál, amelyben önkormányzati megbízásokért vagy meglévő szerződések fenntartásáért gazdasági szereplők fizethettek korrupciós pénzeket. A gyanú szerint Búzs Balázs 2011 és 2020 között legalább 150 millió forintot kapott ezekből az összegekből. A volt polgármester nem tett vallomást és panasszal élt a gyanúsítás ellen. Indulhatnak a vidékfejlesztés és bérlakás programok, miután Magyar Péter miniszterelnök szerint 6000 milliárd forintos uniós forrás érkezett Magyarországra az elfogadott korrupcióellenes intézkedéseknek köszönhetően. A kormányfő közösségi oldalán azt írta, a Tisza kormány néhány hét alatt letágyalta azokat a feltételeket, amelyeket álláspontja szerint az előző kabinet 3 év alatt sem tudott teljesíteni. Magyar Péter szerint a források egészségügyi, oktatási, gazdaságfejlesztés és lakhatási célokat is szolgálhatnak. A miniszterelnök egyúttal bírálta a Fideszt, mert szerinte a párt az alkotmánybírósághoz fordulva próbálja megakadályozni a pénzek lehívását. A pénzre van szükségük, továbbra is elsősorban a családtagjaikhoz fordulnak a magyarok, derült ki a Provident friss 9 országot vizsgáló kutatásából. A felmérés szerint a magyar válaszadók csak nem kétharmada nem kért kölcsön az elmúlt egy évben, ami jelentős növekedés a tavalyi adathoz képest. Akik mégis anyagi segítségre szorultak, azok leggyakrabban családtól kértek pénzt, ezt követték a bankok, majd a barátok és a kollégák. A pénzintézeti kölcsönök aránya Magyarországon továbbra is alacsonyabb a nemzetközi átlagnál. A kutatás szerint a kölcsönfelvétel főként a fiatalabb felnőttekre jellemző, míg az idősebbek nagy része egyáltalán nem élt ezzel a lehetőséggel. Élénkül a nyíregyházi albérlet piaca a tanévkezdés közelettével. Az ingatlan szakértők szerint a korábbi évekhez képest mérséklődtek az árak, ugyanakkor a jó elhelyezkedésű és megfizethető lakásokat gyorsan kiveszik a hazai és külföldi diákok. A legkeresettebbek a belvárosi egy vagy másfél szobás bútorozott albérletek, amelyek jellemzően 120 és 150 ezer forint közötti havi bérleti díjjal érhetőek errezsi nélkül. A külföldi hallgatók és a pilóta képzésre érkezők főként az azonnali költözhető lakásokat keresik, míg a magyar diákok közül sokan a kollégiumot választják. A szakemberek szerint az albérlet keresési roham augusztus elejétől szeptember elejéig lehet a legerősebb. Rendkívül ügyfelfogadási rend szerint várja ügyfeleit augusztusban a NAV nyíregyházi központi ügyfelszolgálata. A Szabadságtér 7-8 szám alatt működő ügyfelszolgálaton több napon is módosul a nyitvatartás. Augusztus 7-én és 8-án délelőtt 8 óra 30 perctől 11 óra 30 percig fogadják az ügyfeleket, augusztus 19-én pedig 8 óra 30 perctől 14 óráig lehet ügyet intézni. Augusztus 20-án és 21-én a nyíregyházi ügyfelszolgálat zárva tart. A hónap többi napján a megszokott rend szerint várják az ügyfeleket. Átlépte az 1 millió forintot a járművek átlagos károsszága a kötelező felelősségbiztosításoknál. A Magyar Nemzeti Bank friss statisztikái szerint a kifizetések több mint 5%-kal emelkedtek az egy évvel korábbi adatokhoz képest. A személyautóknál egy átlagos kár már 964 ezer forintba kerül, ami 2019 óta csaknem 84%-os növekedést jelent. A drágulás hátterében több tényező áll, az alkatrészek ára, a szervizmunkák költsége és az autók jelentős áremelkedése is felfelé húzza a javítási számlákat. A magasabb kárösszegek hosszabb távon a biztosítási díjak alakulására is hatással lehetnek, ezért az autósoknak érdemes figyelniük a szerződéseikre. Csak nem 600 kilométernyi közút felújítását tervezi idén a Magyar Közút Nonprofit ZRT. A fejlesztések mind a 19 vármegyét érintik összesen több mint 149 milliárd forint értékben. A programban burkolat felújítások, körforgalmak, gyalog átkelőhelyek és híd felújítások is szerepelnek. Az útburkolatok korszerűsítése mellett javítják a víz elvezető rendszereket, megújítják a közúti jelzéseket és ahol szükséges, a csomópontokat is átalakítják. A cél, hogy biztonságosabb és korszerűbb közlekedési infrastruktúra jöjjön létre országszerte. A munkák az autósok számára több helyen ideiglenes korlátozásokkal járhatnak, ezért érdemes indulás előtt tájékozódni az aktuális forgalmi helyzetről. A pénzre van szükségük, továbbra is elsősorban a családtagjaikhoz fordulnak a magyarok, derült ki a Provident friss 9 országot vizsgáló kutatásából. A felmérés szerint a magyar válaszadók csak nem kétharmada nem kért kölcsön az elmúlt egy évben, ami jelentős növekedés a tavalyi adathoz képest. Akik mégis anyagi segítségre szorultak, azok leggyakrabban családtól kértek pénzt, ezt követték a bankok, majd a barátok és a kollégák. A pénzintézeti kölcsönök aránya Magyarországon továbbra is alacsonyabb a nemzetközi átlagnál. A kutatás szerint a kölcsönfelvétel főként a fiatalabb felnőttekre jellemző, míg az idősebbek nagy része egyáltalán nem élt ezzel a lehetőséggel. Augusztus 24-ig várják a javaslatokat Debrecen városi díjaira. Az önkormányzat tájékoztatása szerint idén október 23-án adják át, többek között a Boncz László, a Csokonai, a Dóci Gedeon, a Hajós Alfréd és a 60-i díjakat. Az elismerésekkel olyan személyeket tüntethetnek ki, akik kimagasló teljesítményükkel, hosszabb időn át végzett kiemelkedő tevékenységükkel vagy életművükkel szolgálták Debrecen javát. A díjazottak debreceni lakóhelyen rendelkező magánszemély, helyi civil szervezetek, egyházak, gazdasági társaságok, tudományos intézetek, intézmények és közösségek vezetői is tehetnek javaslatot. Az űrlap elektronikusan és papírlapon is benyújtható a polgármesteri hivatal kulturális osztályára. Fontos mérföldkőhöz érkezett a debreceni BMW gyár, elkészült az 50.000. BMW X3 modell. A vállalat tájékoztatása szerint ez jelentős állomás a gyár termelésének felfutásában, és jól mutatja a Neue Klasse modell generáció első sorozatgyártású autója iránti keresletet. Az 50.000. jármű egy tűzpiros BMW X3 Drive volt. A mérföldkő eléréséhez több mint 5000 munkatárs járult hozzá. A gyárban a második műszakot a tervezetnél korábban, februárban vezették be, és már készülnek a harmadik műszak szeptemberi indítására is. A BMW X3 megrendeléseinek száma várhatóan hamarosan elérheti a 100 000-et, a tobozás pedig tovább folytatódik Debrecenben. Átlépte az 1 millió forintot a járművek átlagos károsszege a kötelező felelősségbiztosításoknál. A Magyar Nemzeti Bank friss statisztikája szerint a kifizetések több mint 5%-kal emelkedtek az egy évvel korábbi adatokhoz képest. A személyautóknál egy átlagos kár már 964 000 forintba kerül, ami 2019 óta csak nem 84%-os növekedést jelent. Csaknem 600 kilométernyi közút felújítását tervezi idén a Magyar Közút Nonprofit ZRT. A fejlesztések mind a 19 vármegyét érintik összesen több mint 149 milliárd forint értékben. A programban burkolatfelújítások, körforgalmak, gyalogátkelőhelyek és hídfelújítások is szerepelnek. Az útburkolatok korszerűsítése mellett javítják a víz elvezető rendszereket, megújítják a közúti jelzéseket és ahol szükséges, a csomópontokat is átalakítják. A cél, hogy biztonság és korszerűbb közlekedési infrastruktúra jöjjön létre országszerte. A munkák az autósok számára több helyen ideiglenes korlátozásokkal járhatnak, ezért érdemes indulás előtt tájékozódni az aktuális forgalmi helyzetről.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Sporthíreink következnek, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. Jól szerepeltek a nyíregyházi atléták a magyar bajnokságon, ígyen is érmet szereztek, Szikszai Róbert és Helebrand Máté pedig bajnok lett. Utóbbi utazik az Európa bajnokságra, és ahol szeretne az élmezőnyben végezni. A nyíregyházi gyalogló eddig 4 olimpián képviselte Nyíregyházát, és szeretne ott lenni Los Angelesben is. A szabályok viszont ismét változnak, ott már csak félmaratoni táv lesz. Az Európa bajnokságon az élmezőnyben szeretne végezni a sportcentrum atlétája, az EB-t augusztus 10-e és 16-a között rendezik Birminghamben. Németh Zalán személyében fiatal támadót igazolt a Deac Jégkorong csapata. A 21 éves játékos Székesfehérváron született, és eddigi pályafutása során mindig is ott játszott. A 2022-23-as szezonban a FEHA 19 játékosaként mindössze 17 évesen mutatkozott be az Erste Ligában, 15 mérkőzésen lépett jégre és gólpasszt adott. A következő idényben már 43 találkozón 5 gól és 7 assziszt volt a mérlege. Legutóbb 33 találkozón 6 gól mellett 18 gólpasszt jegyzett. A fiatal hokis nem csak a sport miatt választotta a Deacot, jelentkezett a Debreceni Egyetem Agrár és Üzleti Digitalizáció alapképzési szakára. A cseh bajnokságban nemzetközi mezőnyben szerepelt ismét a nyíregyházi gokartos Nagy Levente az ausztriai Speedworldon, ahol motorgondok nehezítették a versenyzését, de így is sikerült megszerezni az összetett negyedik helyet. A következő versenye az RNC Hungary magyar bajnokság bruki futama lesz. 50. bajnoki mérkőzését játszotta a Kisvárda színeiben Popovics Ilja. A 20 éves kapus 2024. november 25-én az NB2-ben a Honvéd elleni NB2-es meccsen debütált a Kisvárda felnőtt csapatának színeiben, most pedig ugyancsak a kispestiek elleni hazai 1-1-es bajnokin ért el a mérföldkőhöz. Ezek voltak a sporthírek, köszönöm figyelmüket, további szép napot!
2: A hét további felében térségünkben a kánikulai lesz a főszerep, csapadék nem várható, a déli szél mérsékelt lesz, a csúcshőmérséklet 34-39 fok között alakul a folytatásban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Csak jó zene.

0: Eltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Tehát, ha most te kerékpárral részegen közlekedsz, elveszik az autós jogosítványodat. Csak
2: hát, szólok. Azt már elvették.
1: vagy amilyen éppen van. Ugyanígy a rollerrel is. Nyíregyházán is, Debrecenben is mennek a rollerekkel. Nem csak magukat veszélyeztetik, az ott sétáló embereket is, ahol egyébként sétáló utcai övezet van. Ketten, uram, bocsánat, hárman. Tehát már olyat is láttam, hogy hárman voltak rajta. Olyat is láttam, hogy anyuka megy elől, a gyereket tanítja, aki szerintem nem volt 12 éves rollerezni, teljesen össze-vissza. Anyuka elől megy, azt se tudja, mi történik a háta mögött. Tehát legalább akkor vegyük már a fáradt, csak fordítsuk meg, menjen a gyerek elől, de akkor meg nem tudja, hogy merre kell menni. Tehát, hogy mindenképp igenis kell valahogy szabályozni, nem feltétlenül úgy, hogy most mindent kötelezünk, akkor se fogja betartani.
2: Igen, csak az sem biztos, hogy olyan jó, hogyha a szülő tanítja a gyereket. Nyilván mondjuk az lenne az első ilyen belépő szint, csak ugye néhány szülő, hogyha valakit tanít, mondjuk a gyerekét, az szinte olyan, mintha vak vezette világtalant. Azt igen. is tegyük hozzá, mert nem biztos, hogy a szülő is teljesen pontosan képben van az, hogy mikor mit szabad és hogyan. Egyébként az előző mondataidban két esetet is leírtál. Az egyik az, amikor mondod, hogy az autós nem veszi észre, és bármennyire is akár a rolleresnek lenne elsőbsége, kihajt elé, mert a semmiből bukkan fel. Egy 13 éves kislány Zalaszentgróton pont így járt a napokban, és igen komoly súlyos sérüléseket szenvedett, mert egy autó elé hajtott, amely nem tudott megállni a kijelölt gyalogátkelő helyen, és elütötte maga alá, gyűrte, és igazából védőfelszerelést sem használt a kislány. Történt mindez tehát Zalaszentgróton, és egy másik eset, amikor mondott, hogy a gyalogosokra is veszélyesek, itt pedig Balatonbogláron történt. Szintén a napokban, és súlyos balesetet szenvedett ott egy gyalogos, amikor is az előzőben ugye egy 13 éves kislány volt, itt egy 12 éves kisfiú, aki este 10 óra után, szombat este 10 óra után egy sétányon elgázolt egy idős hölgyet, aki súlyos sérüléseket igen. szenvedett.
1: Hát ha kilépsz a házból a kerítésen kívül, most már szét kell nézned, nem soha ne ott a járdán mondjuk egy rolleres. Teszem hozzá, az autósok is sokszor fegyelmezetlenek, mert minden egyes kereszteződésen, ahol egyébként kerékpárút van, vagy járda van, meg kell tanulni, hogy nem elég, hogyha jobbra kisíbbe ki akarsz fordulni egy kereszteződésből, csak balra nézel. Mert balról lehet, hogy nézed, hogy jön-e autó, vagy valami. Ott még balról észre is veszed, hogy jön egy rolleres, vagy egy kerékpáros. De közben jobbról is jöhet, és hát rengeteg ilyen probléma van. Ezt úgy oldották meg többek között Koppenhágában, hogy meg Amsterdamban, de Koppenhágában biztos, hogy a két kerékpársávot építettek, az út mind a két oldalára, és ugyanúgy párhuzamosan haladnak a kerékpárosok, mint ahogy az autók, és szemben nem jön biciklis biciklissel, hanem jobb oldalon csak jobb oldalt megy, bal oldalon meg másik irányba, kész. És akkor így az autós, hogyha csak balra néz, akkor észreveszi, hogy jön-e bringás, vagy nem, jobbról nem is kell várnia bringást. Szóval az autósok is legyenek figyelmesebbek, nézzenek mind a két irányba, a rolleresek óvatosabban közlekedjenek, a kerékpárosok szintén, aki otthon van meg, jó reggelt kívánunk, reggelizzen egy jót.
2: És vigyázzon, mert hatalmas veszélyek leselkednek, ugyanis rengeteg baleset otthon a fürdőkádba kilépve történik.
1: Egyébként otthon a legtöbb baleset.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Sport.
1: A keltető sport.
2: További szép reggelt, jó sportolást, Laci, mit hoztál nekünk?
3: Sokat beszéltünk ma már a VAR-ról, meg a világbajnokságról, még egy picit azért beszélgetünk erről, mert hogy a franciáknál kinevezték az új kapitányt. Nem fogsz meglepődni szerintem, mert mi is beharangoztunk.
2: Zinedine Zidane.
3: Így van, innentől kezdve.
2: Egy fejhosszal.
3: Szerinted kell, mert bárki is nem ezt mondani neki, akkor én szeretnék lenni a kapitány. Oké, jöhetsz. Ő lett, igen. És azt gondolom, hogy jó kezekbe kerül a francia válasz.
2: És így ment a folyosón struccozva, tudod, mint hogy régen lefejelt egy játékost a pályán. Szóval ki akar még lenni kapitány?
3: Igen. Materazzi lesz a másodedzőnk, jó? Hát meghívjuk. Egyébként szerintem Deschamps jó kapitány volt, és...
2: Nem véletlenül volt 16 évig talán?
3: Persze, meg hát a franciákkal szép sikereket ért el, tehát nagyon jó eredményeket ért el. Azt sajnálom egyébként, hogy kicsit olyan megkeseredetten távozott, és a saját bevallása szerint nagyon csalódott volt. Ezért aztán már a VB előtt jelezte, hogy távozni.
2: Figyelj, egy kicsikét olyan csúfos volt az a bronzmeccs első fél ideje.
3: Hát ott igen. Viszont ott már tényleg szerintem az volt a taktika, hogy na menjetek ki, felszabadultan játszatok, meg játszanak azok is, akik egyébként eddig kevesebbet.
2: De ez az, hogy nem játszottak. Hát, tehát az első fél időben nem játszottak.
3: Utána meg azt mondják, gyerekek, ez ciki. Jó, akkor kimegyünk, jó. És utána meg egy izgalmas, legalábbis látványos mérkőzés
2: volt. Ez szép volt. Tehát ha valaki a foci szépségét szeretné megnézni, nem tudom, ilyen eredménykényszer nélkül, akkor igen, én azt
3: akkor
2: javaslom.
3: Az tökéletes. De hát ha már világbajnokság, akkor elképzelhető, hogy átalakul a világbajnokság szervezése, legalábbis a FIFA most ezt tervezi. Hát nem kellene szerintem a Infantinónak ilyen sok időt Trumppal együtt töltenie, mert jönnek a jobbnál jobb ötletek, idézőjelbe. Most azt találták ki, hogy egy ilyen befektetői csoport beszállna a világbajnokság rendezésébe, és kvázi ők lennének a kereskedelmi jogok tulajdonosai. Van ilyenre példa, például a Forma 1-ben is így van, hogy van egy kereskedelmi jog tulajdonos, és hát utána ő dönt arról, hogy mi meg hogy legyen. Látjuk az irányt, hogy mi lett belőle.
2: Nem jó egyébként, hogyha egy kézben van, vagy egy csoport kezében.
3: Őket egy dolog motiválja, a profit. Semmi igen. Más.
2: Tehát, a show, a reklám és a sportértéke egyre hátrébb szorul.
3: Tökéletesen összefoglaltad, és ugyanez jellemző most a Forma 1-re, és hogy miközben tele van egyébként a lelátó, miközben tényleg dübörög mindenhonnan a reklám, meg a csapatok, meg a versenyzők, most már csak egyetlen egy hátulütője van, a sportérték veszett el gyakorlatilag belőle. Minden egyes futamon ugyanazt halljuk, hogy köszönjük, milyen sokan vagytok, milyen jó hangulat van, minden. Ez tényleg így van. Viszont akik régebbi Forma 1 követők, azok meg szépen lassan úgy
2: elkoptak,
3: meg azt mondják, hogy köszönjük szépen.
2: De egy generációváltásról van szó egyébként, hogy új trendek, új generáció, a régiek azok nem is követték, nem is sírják azt vissza.
3: Jó, de amikor már a versenyzők is panaszkodnak, hogy a Super Mario-vá vált a verseny, mert a visszatöltés, meg a pontgyűjtés, meg a nem tudom mi.
2: Na ez oké, ez jó.
3: Meg 16 futam volt egy évben, most meg már 20 fölött tartunk, vagy már 20, nem is tudom hány versenynél, és gyakorlatilag az a varázs, amit vártál, hogy 2-3 hetente, mert akkor csak annyi volt nyáron, jön majd a következő futam, és hát én emlékszem magamra, hogy mennyire bosszankodtam, hogy nem tudtam megnézni véletlenül egy versenyt. Most meg, jó, megint volt hétvégén, oké, meg már sprint futam, aminek semmi értelme, tehát tényleg semmi. Tehát a versenyzők is, meg mindenki gyakorlatilag látszik rajtuk, hogy unják és ne törjék össze magukat. Na mindegy, szóval a fociban is, hogyha lesz egy ilyen, akkor nyilván ők profitot szeretnének, és már felmerült, hogy akkor 48 csapatról felemeljük 60 csapatra az indulók létszámát, mert nyilván akkor nagyobb terület, több ország, több kereskedelmi jog, amit lehet értékesíteni.
2: Féltem én ettől egyébként, hogy Amerikában lesz ott minden,
3: kitalálják
2: a profit, a reklám, a brandépítés.
3: Igen, és most már az is szóba került, hogy mi lenne, hogyha sűrűbben lenne világbajnokság, nem csak 4 évente.
2: Két hetente. Mondjuk,
3: két évente. Igen, hát ezzel megölik az egészet gyakorlatilag, én azt gondolom. Az UEFA azonnal jelezte, hogy köszönjük szépen, nálunk ez nem. Tehát biztos, hogy ők nemet fognak mondani, vagy legalábbis nem fogják eladni a jogokat. Csak egyébként hát ugye a legszebb, hogy Infantino állítólag egy olyan emberrel beszélt, aki

0: Nincs. Ez teljesen abszolút így van, nem is lehet vele vitatkozni, és hát ezzel egy kicsit úgy elcsépelik meg, hát ugyanez gyakorlatilag már mindenkire gondolnak, csak szerencsétlen focistára, nem? Aki éjjel-nappal most már meccset játszik, meg edzésen van, már annyira túl vannak terhelve, és nem sajnáltatni akarom őket, de tényleg. Tehát
1: és látszott a világbajnokságon is, hogy a nagy nevek, meg a nagy csapatok játékosai és azok ki vannak merülve.
0: Véget ért a világbajnokság, kaptak egy hét szünetet, és már mehetnek a bajnoki mérkőzéseken majd, mert hogy kezdődik a bajnokság, és nyilván a klub csapatuk meg azt várja, hogy maximális teljesítmény nyújtsanak.
1: Mert nekik az a bejelentett
0: munkájuk. Fizetik. Így van. Úgyhogy ez így. És hát gondolj bele, hogy eddig is ugye két évente EB volt, meg VB volt, meg vagy négy évente, tehát hogy minden második évben volt egy nagy foci esemény.
1: Nincs elebogárrajzás.
0: Igen, meg olimpia, meg stb., meg most már a bajnokok ligájában is csoportmeccsek, meg mindenféle. Tehát gyakorlatilag azt veszed észre, hogy egy idő után már nem is érdekel. Hanem rákattintasz, jó, kijátszik, jó, hát akkor azt most nem
1: mindig,
0: is nézem.
1: Mindig van mit nézni. Minden manapság már minden elérhető, ezért lett minden egyre értéktelenebb. Tehát hogy szerintem ez a világ összes dolgára igaz. És pont ezért vagyok én is úgy vele nagyon régóta, csak a világ vagy európai eseményeket ülök le megnézni. Pont azért, mert az valamennyire különleges, mert akárhova kapcsolok, mindenhol találok, vagy egy dezodor reklámot, vagy egy gyógyszer reklámot, vagy egy foci meccset.
0: De, vagy dezodor reklámot foci meccs közben. Igen, hát mondjuk, ha hajlak reklámot kellene csinálnod, és focihoz kapcsolni, én biztos, hogy Kukureját javasolnám. Tehát ő az a spanyol játékos, aki ilyen hosszú hajjal rohangál a pályán, és ideális. Na most képzeld el, hogy neki szándékosan ilyen hosszú a haja, nem azért, mert ez a divat vagy ilyesmi, hanem van három gyereke, és a legidősebb gyerek, az első gyerek, ő autista. Úgy született. És azért ilyen hosszú a haja a mérkőzéseken, hogy a gyerek, amikor nézi a tévén keresztül vagy élőben, messziről láthassa, hogy hol van apa. Nagyon szép gesztus, én is azt gondolom. És hát ő egyébként egy nagyon jó szándékú ember, bár sokszor kifütyülik a mérkőzéseken, és mert tényleg nem tud elbújni, mert látják a nézők is, hogy hol rohangál, és ha van egy keményebb belépője, onnantól kezdve már mindenki tudja, hogy ő ki volt. De hogy ő egyébként támogat is ilyen egyesületeket, alapítványokat, ahol fogyatékkal élő gyerekek vannak, és a többi, és a többi. De hogy így a gyerek miatt ilyen hosszú a haja, viszont tett egy felelőtlen kijelentést a világbajnokság előtt, azt mondta, ha megnyerik a VB-t, akkor a kapitánynak a arcképét magára tetováltatja. Hát, megnyerték a világbajnokságot, és tegnap közölték a közösségi oldalakon. Elkezdődött a tetoválási művelet a vállán. A 64 éves szakembernek a képe ott virít majd, úgyhogy...
1: De mindenkinek a karján, vagy csak ő vállalta?
0: Csak ő vállalta be. Tehát ő azt mondta, hogy neki megér ennyit, és hogy ezt hát most már utólag azt mondta, meg a kapitány is azt mondta, hogy ez egy felelőtlen kijelentés volt, hogy az én arcképem legyen majd Kukurei a vállán, de azt mondta, hogy végül is az ígéret szép szóval betartják, úgy jó, már pedig ő betartja, és elkezdték a tetoválást, úgyhogy hát elég furán fog kinézni. Mások inkább a családnak a képét tetováltatják oda, vagy esetleg valami dolgot.
1: Ó, de szép kép, édesapád? Nem az edzőm.
0: Nem, fogant a mester, de egyébként nem érdekes. Tehát így, ott marad majd az örökké valóságnak, vagy legalábbis egy, ami Kukureja él. Úgyhogy ilyen szempontból is egy pozitív személyiség, és le a kalappal előtte. Ha valaki viszont mondjuk a vételkörzetünkben különleges dologra vágyik, akkor javasoljuk neki szombaton azt a programot, ami Nyíregyházán lesz. Össze lehet kapcsolni a sportot és a kikapcsolódást, a grillezést, meg a egy kicsit a chillezést, hogy használjam ezt a kifejezést, amit most a fiatalok is használnak már, mert hogy a Marsó Tenisz Centrum szervez egy ilyen rendezvényt a Városi Stadionban, a Marsó Tenisz Centrumban az új padelpályán, ahová ki lehet menni, ki lehet próbálni ezt a játékot, illetve lehet egy kicsit így chillezni. Úgyhogy ez egy különleges esemény lesz, és hát első alkalommal szervezik meg, de szerintem lesz ebből a folytatás, ismerve legalábbis a Marsó Tenisz Centrumot. Aki pedig még nem próbálta ki a padelt, annak is javasoljuk, Gabi bólogat, ő már nagyon régóta szeretné ezt kipróbálni.
1: Igen, egyelőre fallabdázott is. Jutottam,
0: teniszezett
1: ma is,
0: talán
1: igen.
0: Már élete során.
1: Is többször.
0: Így van, most a kettőt lehet ötvözni, 2-2 ellen játszik, nagyon jó játék. Most a következő napokra jósolt időjárás nem a legkedvezőbb ilyen szempontból, tehát kánikulában inkább csak az esti órákban játszon, aki ezzel meg akar ismerkedni, de egyébként viszont parádés. Úgyhogy hajrá, aki szeretné ezt kipróbálni, ez egy szombati program.
1: Jó sportolást mindenkinek, Laci, neked köszönjük az összefoglalót.
2: Ez volt a Keltető Sport
3: a Sunshine FM-en.

0: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Hétvégén mesélte ismerősöm, strandon összeakaszkodott egy pár, illetve hát több pár is, mert hogy a srác erősen illuminált állapotban oda ment egy csinos hölgyhöz, megfogta a melleit, mire a hölgy felpofozta, mire a srácnak a barátnője, aki egyébként ott volt, az eredeti első barátnője, ő is felpofozta. Így aztán a társaság az összeverekedett, hogy ne pofozgassa az én barátomat, és a többi, és a többi, és akkor már a csajok is összeverekedtek. Szóval, hogy van ilyen, mindez abból indult, hogy valaki erősen illuminált állapotban olyat tett, amit nem kellett volna.
2: De hát ugye ezért mondják azt, hogy az alkohol ugye ilyen veszélyeket rejt, mert ha tejet ivott volna, akkor legfeljebb csak a WC-n ült volna tőle.
1: Nagyon azért mondom mindig a körtéssört, mert volt egy kolléganőm, aki esküdött arra, hogy ő nem bírja az alkoholt, és hogy higgyük el, hogy neki elég egy körtéssört meginnia, volt 2% alkoholtartalma, és hogy ő attól már teljesen spicces állapotba kerül. Mire a többség ennyit mondott, hogy mázlista. De miért olcsón megúszod?
2: Mi abban fürdünk.
1: De azt mondta, hogy csak a kört és sörtől, a többi, a citromos az nem hatott így rá. Valószínűleg a körtében lehetett valami, vagy az agyában, de minden esetre azóta legendás nálunk ez a jó-jó, tudjuk, berugott egy kört és sörtől.
2: Hát kört és sörtből legfeljebb csak egyet, de akkor már nem vezetek, viszont nyilván a citromosban 3 liter is, és semmi gond. Azt mondja, a következő etikett pont ugye a labdázás, és azzal is ugye balesetveszélyes helyzeteket is kialakíthatunk meg, ugye zavarhatjuk egymásnak az életterét, mindezt ugye a strandon, mint az etikett szabályok egyike. Na hát az egyik legfontosabb, és azt gondolom, hogy nem is nagyon kell magyarázni, hogy a víz nem WC. Mert egyrészt higiéniai okokból, másrészt pedig tisztelet kérdése, meg ugye mi sem szeretnénk olyan vízben fürödni, ahol ugye más is belepiszkított. Én azt gondolom, hogy ezzel nincs mit nagyon ragozni.
1: Voltam olyan tengerparton egyébként, ahol viszont nem volt, képzeld el. Tehát ilyen
2: tilalom?
1: Nem találtál sehol WC-t. Én már bejártam a környéket, hogy hol a bánatban lehet egy mosdót találni, és így mentem fel le 2 kilométert, és nem volt semmi. Mondtam, hogy legalább egy ilyen tojtojszerűt, vagy valamit raknának ki. És akkor ilyen büfében megkérdeztem, hogy merre van a mosdó, és akkor mutattak a tenger felé, hogy tessék. Ah. És mondtam, hogy hát de ez most vicc, tehát, hogy mondták, hogy nem, hogyha nagy dolgod van, akkor beengednek, de egyébként az összes többi mindenki ott végzi el. És ez nekem olyan fura volt, és erre mondta, hogy hát az egész város oda vezeti be a szennyvizet. Utána nem mindegy. És mondtam, hogy de jó ebbe fürdeni, azt a megyet.
2: Laci ezzel a mozdulattal egy fanyar szájhúzással lepöckölte a válláról azt a hínát, hogy mi volt rajta.
1: Tehát igen, tehát hogy na, van akik, hát nyilván ez a balkáni része.
2: Igen,
1: volt.
2: Laci, mikor megtudta, hogy a fürdőzők oda piszkítanak a vízbe, meg a vízpartra, és itt szétnéztél, akkor döbbentél rá, és akkor nyert értelmet ez a rengeteg a homokot kaparászó és homokban guggoló ember. És vajon mit csinál?
1: De láttam én olyat, képzeld el, Erdélyben például egy ilyen kis hegyi forrás, tök jól néz ki, hegyi patak, folyik le, stb. Ott van mellette 2 ilyen kis házikó gyakorlatilag felépítve a falu szélén, és aztán látom, hogy sutyomba jön ki egy cső a földből, ami a hegyi patakba vezet bele, és hát nyilván, hogy nem az ivóvizet vezették bele, hanem a szennyvizet. És akkor úgy sajnáltam, hogy lent a forrásnál meg valaki mondja, hogy ó, de jó, nézd csak, ilyen kristálytiszta hegyi patak.
2: Hogy mekkorát tudok köpni a vízből? Nézd meg, milyen szökőkutat csinálnak a számmal?
1: Igen, tehát, annyira nem vigyázunk a környezetre, hogy
2: olyan hihetetlen. Úgy vannak vele, hogy majd mire lejön, addigra a kövek, meg a növények megtisztítják. Azt mondja, a kacsa nem strandvendég, tehát ne értessük a vízimadarakat, mint egy ilyen etikett szabály.
1: De a hattyút lehet? Egyszer fogtunk zseppecával hattyút, képzeld, de nem akartuk mi ezt, csak amíg a gyerek kicsi volt, és megvettük a legelső bazárban ezt a zseppecát, mert életünkben nem horgáztunk, se én, se ők, de hát mindenképp horgászni kellett, és akkor bedobtuk a kenyérbél, vagy kenyérhéjjal, meg mindent, tudom én mivel. Nyilván halak próbálták, de nem jöttek, jött egy hattyú, na az majdnem sikerült elkapnunk a zseppecával, de hál' Istennek kiköpte még időben.
2: Nem tudom, arra vannak szabályok, mert ugye bizonyos helyeken a halat vissza kell dobni, de hogyha egy hattyút fogták, az hazaviheted, vagy mi van benne?
1: Ugye igazából halásznét akartunk, de hattyú sült lett.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
3: Hölgyeim és uraim, rendkívüli híreinket hallják. Egy eddig új és ismeretlen vírus terjedt el Magyarországon. A klubokat, a diszkókat és a médiát már megfertőzte. A vírus neve Ragamuffin. A terjesztője pedig egy 23 éves budapesti lakos, LL Junior.

0: Eltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Két táborra oszthatjuk szerintem az emberiséget, akik zokniban alszanak, vagy akik anélkül. Általában életmentő lehet, hogy zokniban alszunk. Általában jobban alszanak, tovább alszanak, akik így tesznek. Azért van, mert a zokni melegíti a lábat, tágítja az ereket, ezáltal hűti a testet, javítja a keringést, így az alvás minőséget is, és segíti az ellazulást, csökkenti az éjszakai ébredéseket, és mélyebb alvást biztosít.
2: Képzeld el, volt egy ismerősöm, katona volt, és azt hiszem Bátorligeten volt ilyen határőr alakulatnál, és ott voltak lovasok is még abban az időben, nem tudom, most vannak-e, tehát akik ott a határ mellett lóháton vizsgálták, hogy nem történt-e hatásértés. Uh-huh. Na most volt olyan közöttük az egyik, aki nem volt hajlandó zuhanyozni, hanem ő úgy, ahogy van, úgy akart lefeküdni, aludni, gyakorlóban mindenbe együtt, mert megérkezett késő este, hát voltak még vagy 20-an ott a katonaságnál, abban a szobában, úgy, ahogy van, ruhástól behajították a zuhanyzóba, és ráengedték a hideg vizet, mondták, hogy tanuld meg, szóval egy lószagod van. Tehát egy egész nap ugye egy izzadó lónak a hátán ülsz, vagy hát egy olyan lónak, hát egész nap ugye átveszi azt a szagot. Istálóba dolgoztál utána, mert lenyergesz, felnyergesz, ezt csinálsz, azt csinálsz. Kettő, vagy három, meg le se öltözön, semmi, nem bírták elviselni.
1: A jön ott lóháton, és kérdezik egymástól a többiek, hogy te az ki, látod az arcát? Nem látom a legyektől.
2: Igen. Na, azt meséltem neked azt a szürreális képet, egyszer elmentem meglátogatni. És hát egy nagy vaskapu volt.
1: Mit tényleg jó oszpály?
2: Mit tudod a katonaságnál egyébként, és nem látsz be. És akkor ott áll egy őr, mondtam, jó napot kívánok, megérkeztem, XY-t keresem, hogy nem tudom, lehet-e vele találkozni, eljöttem ide a világ
1: végére. Ki az anyád a Demizsonnal?
2: És mondta, hogy egy pillanat, megnézem, hogy bent van-e, és hogy esetleg most a körletbe be lehet-e lépni, és lehet-e vele találkozni. Bement, mondja, hogy oké, persze, természetes, tudnak fogadni, hogy akkor mehetek. Kinyitották az ajtót, és a következő kép tárul elém, felbakolva egy disznó, amit éppen akkor perzseltek, klotgatyában nyáron 30 fokban ott áll körülötte, vagy 3-4 határőr, katona, stb. Már csak a fogópálinka hiányzott. Esküszönök, és mondom, így ránéztem, mondom, hát valahogy másképpen volt a hadseregről, meg a katonaságról. Tehát ott éppen aznap egy disznóvágást tartottak, és mondták, hogy nagyon kis családias itt a légkör.
1: Igen, de volt egy másik társaság, akik egy másfajta szolgálatban voltak ott a sarokba beosztva, ők ott az árnyékban nézték telefonról hatan a trónok harcát.
2: Nem volt még telefon.
1: Ja,
2: még ez volt, ezért valamivel le kellett őket kötni, úgyhogy nekem ott egy kicsit úgy elbizonytalanodtam, hogy biztos, hogy jó kezekben van a hazavédelme. Tehát lehet, hogy az ellenséget nem tudják majd legyőzni, de hogy fel tudnak bontani egy disznót, az tuti.
1: Igen, viszont tényleg amúgy van előnye annak, hogy bejött a technológia az életünkbe, és ott van mindig a zsebünkben a telefon, mert hogyha unalmas perceink vannak, akkor nem az van, mint régen, hogy agyon szexeljük magunkat, meg halálra isszuk magunkat, mert hogy ugye valamivel üssük el az időt, hát ugye a téli estéken ezzel a kettővel tudták leginkább a régiek
2: elütni. Ezért van olyan sok szeptemberi gyerek.
1: És alkoholista. Na jó, szóval visszatérve a zoknira, azért arra kíváncsi lennék, hogy a hallgatóink körében ez hogyan oszlik meg, eleve az alvásnak is mindenkinél van egy fajta protokoll, kispárnával, nagypárnával, betakarózva, kitakarózva, félig nyitva ablak, redőn ráhúzva. Így van.
2: Pizsamába anélkül, alsógatyába anélkül. Nézd meg az összes bűnözőt. Bármikor megnézel egy felvételt, hogy letartóztattak valakit, ilyen rendőrségi razzia, stb. Mindegyik kisgatyában van. Úgy van előállítva,
1: tényleg.
2: Nem?
1: Tényleg.
2: Tehát, hogy úgy tűnik ez a...
1: És fél pucéran. Igen. Én még nem láttam pólóban bűnözőt, akire rányított.
2: Fekszik a földön, hátra tett kézzel. Én elég hülyén néznék ilyen előállításnál. Szerintem előbb rámadnának egy gatyát, mert én meg lassan nagyon hordok.
1: Ja, hogy te teljesen pucéran alszol.
2: Úgy szoktam. Hát nyilván, mert nagyon meleg is van, meg egyszerűen...
1: Amúgy állítólag egészséges, de szokni legyen rajtad.
2: Na, az aztán végképp milyen néz neki.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Sunshine FM hétvégén is veled van. A tökéletes kikapcsolódáshoz hétvégén is a Sunshine FM biztosítja a térség legfrissebb híreit, kulturális eseményeit, valamint a legjobb hétvégi programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es lágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük meg a hétvége hangulatát Magyarország és Európa legtöbbet játszott rádiós kedvenceivel. Az estében pedig a hallgatóké a főszerep. Indul a Halló Kívánság műsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine, a térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM, megszakítás nélkül.
1: Csak jó zene.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Meghosszabbíthatják a nyugdíjas élelmiszerutalványok beváltási határidejét. Elindult a 21 ezer gyermekvédelmét célzó parlamenti vizsgálat. Új dizájnt kap az euró, Magyarországról is lehet szavazni. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Meghosszabbítaná a nyugdíjas élelmiszer utalványok utólagos beváltási határidejét a pénzügyminisztérium. A társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelet tervezet szerint azok a kereskedők, akik korábban elfogadták a szelvényeket, de elmulasztották azok időben történő benyújtását, augusztus 31-ig még pótolhatják azt. Az utólagos beváltást nem a bankoknál, hanem közvetlenül a magyar állam kincstárnál lehet kezdeményezni. A változtatás a nyugdíjasok ellátását nem érinti, kizárólag a mulasztó boltoknak ad új lehetőséget. Megkezdte munkáját az Országgyűlés Gyermekvédelmi Vizsgálóbizottsága. Diószegi Judit elnök bejelentette, ha a paritásos testület nem egyedi eseteket, hanem a teljes szakellátási rendszer hibáit, finanszírozását és a panaszmechanizmusokat világítja át. A bizottság szakembereket, intézményvezetőket és politikusokat is megidéz majd. Az ülések pedig nyilvánosak lesznek. A vizsgálat célja a felelősök azonosítása és jogszabályi változások kidolgozása, a zárójelentés pedig december 31-ére készül el. Varga Lőrinc Tiszás képviselő mentelmi jogának felfüggesztését javasolja a parlamentnek a mentelmi bizottság. A döntés hátterében egy 2024-ben elkövetett ittas vezetés áll, amikor a politikus még nem volt képviselő. Sasi Nagy Edit bizottsági elnök hangsúlyozta, közvádas ügyekben ez a megszokott eljárás. Ezzel szemben a testület egyhangulag a mentelmi jog fenntartását javasolja a magánvádas, rágalmazási ügyekbe keveredett Magyar Péter miniszterelnök, Torockai László és Takács Péter esetében is. Rendkívüli aszálykészültséget rendelt el az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László tájékoztatása szerint az ország 84 vízhiánykezelési körzetéből 66-ban a kritikus határértékek felett van az aszályindex. A vízügyi szakemberek az ország 74%-án rendkívüli védekezési fokozatban dolgoznak. Rendkívüli készenlétben áll a vízügy a Duna extrém alacsony vízállása miatt is Pakson. A környezetvédelmi miniszter bejelentése szerint 4 szivattyús úszóművet és 2 úszódarut vezényeltek az atomerőmű mellé, hogy garantálják a blokkok hűtővízellátását. 55 szakember éjjel-nappal a helyszínen dolgozik a biztonságos működés fenntartásán. Új dizájnt kapnak az euróbanki jegyek, a döntésbe pedig a magyarok is beleszólhatnak. Az Európai Központi Bank online kérdőjében várja az európai polgárok véleményét a megújult bankok látványterveiről. A végleges változatok független művészek kreatív elképzelései alapján készülnek el, bár Magyarország még nem tagja az euróövezetnek, a lakosságból most bárki elmondhatja véleményét az Európa szerte használt fizetőeszköz jövőbeli megjelenéséről.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Ma is rekkenő kánikula várható térségünkben, zavartalan napsütésre és száraz időre készülhetünk. Az északnyugati szél többnyire gyenge időnként mérsékelt lesz. Délután 35 fok körüli csúcshőmérséklet várható. A délutáni órákban nagyon erős UV-sugárzásra készülhetnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: A amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.

most. Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.

Csak jó zene ez a Sunshine FM. 2001-ben jártunk, az ezred forduló hajnaláról pedig a Blue és az All Rise. Jó reggelt, 6 óra 26 perc van. Hamarosan friss hírek, információ, közben persze verőfényes napsütés, derültékből 33-35 fok ez a napi jóslat, és úgy néz ki, hogy akkor mégiscsak elérjük majd a 38-40-eket is, tehát kitartanak az előrejelzésben ebben a helyzetben. Egyre inkább a hőség terheli majd meg a szervezetünket, egyelőre fronthatás az nem jellemző, az viszont jellemző lesz, hogy mindenki lenge nyári ruházatban érkezik majd a munkahelyére, vagy bárhova is. Ugye azért még dübörög a strand szezon, én azt gondolom, hogy most csúcsra lesz megint járatva. És hát sokkal nagyobb a mozgolódás, mint reggelente szokott lenni. Nem tudom, hogy ennek mi az oka. Hirtelen mindenki most kapott észbe, hogy valami dolga van, de többen is írták azt, hogy nagyobb a forgalom ilyenkor, mint szokott lenni. Na hát legyetek nagyon türelmesek, bármerre is jártok, és informatívak, hogyha éppenséggel tehetitek, 0623 16 3000. Jelenleg 16-17 fok van, és ennek kétszeresét is elérjük a mai napon. Na, és közben elértük azt is, hogy Harry Styles újdonsága is pörög nálunk. Ez az American Girls, és ne felejtjétek, hogyha az utakat járjátok, bármikor találkozhattok az MG3-as kék színű autóval, a Sunshine Valent autót érdemes levadászni. Augusztus 28-án kiderül, hogy ki az autó egy hétvégére, csak úgy, mint egy wellness hétvége. Úgyhogy érdemes levadászni.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Leállították a paksi atomerőmű harmadik blokkját a Duna rekord alacsony vízállása miatt. Több mint 2000 egyetemi képzése nem indul el szeptemberben. Harmadfokú hőségriasztást rendeltek el az ország egész területére. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Leállították a paksi atomerőmű harmadik blokkját a Duna rekord alacsony vízállása miatt. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter bejelentette, a leállítás nem váratlan esemény, hanem az üzembiztonságot garantáló szakmai terv része. A kieső villamosenergiát a hazai erőművek teljesítményének növelésével, megújuló energiával és importtal pótolják majd. A miniszter hangsúlyozta, hogy a szükséges intézkedéseknek köszönhetően az ország energiaellátása továbbra is teljes mértékben biztosított. Több mint 2000 meghirdetett egyetemi képzés nem indul el idén szeptemberben. A Felvi adatai szerint 2173 szakon nem hirdettek ponthatárt, amelyek csaknem kétharmada valamilyen pedagógus képzés, bár a belügyminisztérium tájékoztatása alapján a felvett hallgatók össztartománya rekordot döntött a pedagógus szakokon, a rendkívül széles kínálat és a speciális szakpárok miatt a meghirdetett tanárképzések közel 60%-ánál nem gyűlt össze a szükséges létszám. Nem induló képzések többsége osztatlan vagy mesterképzés, a legérintettebb intézmény pedig az ELTE tanárképzőközpontja. Létrejön az országos közlekedés szervező. Az új független szervezet feladata lesz a vasúti és buszos közlekedés menetrendjeinek összehangolása, valamint a 2033-ban esedékes uniós vasúti piacnyitás előkészítése. A határozattal párhuzamosan egy állami gördülő állománykezelő társaságot is alapítanak. Vitézi Dávid közlekedési miniszter kiemelte. A döntéssel szinte minden akadály elhárult azelől, hogy uniós forrásból lecseréljék a hívszerelvényeket, és 35 új Intercity kocsit vásároljanak a hazai vasútvonalakra. Már idén újra a Magyar Tudományos Akadémia alá kerülhet a 2019-ben leválasztott kutatóhálózat. A Tudományos és Technológiai Minisztérium tájékoztatása szerint a 18 kutatóintézetből álló hálózat egy új, sajátos jogállású szervezetként működik majd tovább, felváltva a jelenlegi Hunren modellt. Az irányítást egy olyan vezető testület

0: és különösen figyeljenek az idősekre, a kisgyermekekre, valamint a krónikus betegekre. Gyermeket vagy házi állatot még rövid időre sem szabad parkolóautóban hagyni.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Ma is rekkenő kánikula várható térségünkben. Zavartalan napsütésre és száraz időre készülhetünk. Az északnyugati szél többnyire gyenge időnként mérsékelt lesz. Délután 35 fok körüli csúcshőmérséklet várható. A délutáni órákban nagyon erős UV-sugárzásra készülhetnek.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine.

Egy újdonság by Alex és a Schlepptől, valami Nagy Bogi is csatlakozott ehhez a trióhoz. Ez volt a Nem Hiszek, ez pedig a Sunshine FM, 6 óra 41 perc van. További üzemanyagár változás, most már úgy látom, hogy napi szinten változik. Én nem is tudom, hogy a héten a negyedik napot éljük, és talán ez a harmadik változás lesz. Úgyhogy nagyjából olyasmi érzésem van, mint a Covid idején, mikor a faárunak volt napi ára, és hát az ácsok is mondták, hogy már nem is nyomtatnak a fatelepeken árlistát, hanem kézzel írják, mert szinte óráról órára változik, úgyhogy hát az üzemanyagára is így van. Szóval ilyen tőzsdei történet ez. A beszerzési ára bruttó 3 forinttal csökken a benziné, míg a gázolaj ellentétesen változik, 9 forinttal emelkedik. Úgyhogy így a 95-ös benzin nagyjából 600 körül, a gázolaj is olyan 630-640 környékére tehető. Aztán meglátjuk, a hétből azért még a main kívül van 3 nap, úgyhogy elképzelhető, hogy lesz majd még további áremelkedés. Közben többek is kérdezik tőlünk, hogy Nyíregyháza Pazunyi úton tart-e még a lezárás, az aszfaltozás. Tegnap nem volt minden sáv járható, ott a nagy bevásárlóközpontok csomópontjában, ott Tesco, Lidl, ez egy-két a Pazunyi úton Nyíregyházán van, vagyis volt legalábbis a tegnapi napon az aszfaltozás. Hogy ez ma reggel kitart-e, ez többek kíváncsiságát is kielégíteni. Úgyhogy ha tudtok valamit erről, esetleg a négyesen jártok a Pazonyi úton, akkor pillancsatok már ki a szélvédőn, hogy van-e még lezárás, lesz-e aszfaltozás, van-e bármilyen fennakadás. Jó, köszi előre is, SMS-ben, illetve Viberen is várom ezeket az üzeneteket. És hát ne felejtjétek a mai névnaposokat, kedves Juditok és Xéniák, egyébként ma van a barátság világnapja is, úgyhogy baráti szeretettel és öleléssel köszöntelek benneteket én is, és remélhetőleg nagyon sokan csatlakoznak majd még a mai napon ehhez. Olivia Dean, Man I Need, ez a zenei folytatás.

volt Tóth Abigail-dal a Accenttel közösen, szóval a román csapat is besegített neki, ez volt a Sugar Daddy című daluk. És hát rövidesen friss hírek, információk itt a Sunshine FM-en. Aztán hát közben azon gondolkodtam, hogy azért a 18-19 éves korosztály, akiknek idén azért már volt egy érettségi, azon izgulhattak, aztán volt egy felvételi, a ponthatárokat ha elérték, akkor szintén hatalmas izgalom övezte ezt a fajta várakozást. És hát nincs megállás, ugye, mert már készülni kell arra, hogy esetleg egy másik városban albérletet kell keresni. Na hát pont ezzel kapcsolatban érdekes az, hogy élénkül például Nyíregyházán is az albérletpiac a tanévkezdés közelettével, és itt az ingatlan szakértők azt mondják, hogy a korábbi évekhez képest mérséklődtek az árak, ugyanakkor a jó elhelyezkedésű és megfizethető lakásokat bizony gyorsan kiveszik a hazai és külföldi diákok, szóval érdemes már most elkezdeni mozgolódni. Általában azt mondják, augusztus elejétől szeptember elejéig a legerősebb a mozgolódás, tehát az albérletpiacon. Nyilván a diákok szeretnének megfelelő elhelyezkedést, vagy elhelyezést, főleg azért nyilvánvalóan az iskolához közel. A legkeresettebbek például a belvárosi, egy vagy másfél szobás bútorozott albérletek, amelyek jellemzően olyan 120-150 ezer forint közötti összegért érhetők el. Ez a bérleti díjat tartalmazza csupán, és mindez tehát a nyíregyházi albérlet piacra értendő. Szóval a kedves diákok és kedves szüleik, érdemes már most időben elkezdeni a nézelődést, keresgélést és az azonnali foglalást. Közben pedig mi is lefoglalunk

0: itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello, hello! Újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
3: 188.
2: Hogy micsoda?
3: 188.
2: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
3: De ők biztosan tudnak, mindenkinek segítenek, aki lerobbant az út szélén.
2: Kik ők?
3: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
2: Aha, 188. Ezt én is megjegyzem magamnak.
4: Sör, prosecco, pezgő, fröccs, sok-sok buborék. Július 31-től augusztus 2-ig pénteken, szombaton és vasárnap 15. Sóstó Sherfest és buboréknapok Nyíregyháza Sóstón, a Hungest Hotel Sóstó mögötti sétányon és a Sóstó Gardenben. A buborékos italok mellett barbecue, street food és három nap zenei

0: Mentes. Sóstóserfeszt és buboréknapok. Egy kort nyár, egy falat élmény. Részletek a Facebook eseményben.
1: Adj hangot vállalkozásodnak. Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. marketing@sunshinefm.hu. Körzetük a vadkelet, tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
2: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
1: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balogh Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből. Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat. A Pesti utca 37 szám előtt fölbontottak a belső sávból egy rész, tehát ott is 30 km/h órás sebesség korlátozásra kell számítani. A Csigekert utcától a Bem térig továbbra is tartanak a munkának, hogy fölváltva, ahol külső forgalmi sávottal a belső forgalmi sávot zárják le, valamint a Liketérti út homokkerti felüljáró előtti részén kettő sávot lezártak, tehát ott is nagyon. Tehát tulajdonképpen az egész város területén túrás faragás van. Legyünk figyelmesek, körültekintőjük, balesetmentes közlekedést kívánok mindenki számára.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
4: Állami kamattámogatást kapnak a tejtermelők és feldolgozók. Több mint fél kiló kristályt találtak egy autóban. Jelenleg több száz csecsemő maradt a magyar kórházakban. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Rendkívüli kamattámogatással segíti a kormány a tejágazatot a súlyos piaci válságban. Bóna Szabolcs agrárminiszter bejelentése szerint a tejtermelők akár 100%-os, a feldolgozók pedig 70%-os kamatkedvezményt kapnak a forgóeszköz hiteleikre. A gazdák tehenenként akár 1 millió forintos kedvezményes hitelt is felvehetnek a likviditásuk megőrzésére. Az állami mentőcsomagra a kínai védővámok és a zuhanó felvásárlási árak okozta európai tejpiaci összeomlás miatt volt szükség. Több mint fél kilogramm kristályt találtak a rendőrök egy gépjárműben Debrecenben. A készenléti rendőrség járőrei a Sámsoni úton figyeltek fel egy gyanúsan lassan haladó autóra. Az igazoltatás során a járműben ülő két férfi és egy nő feszülten viselkedett. A kocsi átvizsgálásakor pedig több mint 550 gramm kristályos anyagot találtak a jobb belső ülés alatt. A nyomozók a trió mindhárom tagját egy gyanúsítottként hallgatták ki kábítószer birtoklása miatt. A 31 éves férfi utast a bíróság azóta le is tartóztatta, két társa még szabadlábon védekezik. Újabb mérföldkőhöz érkezett a debreceni BMW gyára, legördült ugyanis a gyártósorról az 50 ezredik autó is. A kizárólag Debrecenben készülő tisztán elektromos BMW iX3 iránt akkora a kereslet, hogy a vállalat már a szeptemberre tervezett harmadik műszak bevezetésére készül. A közel 25 millió forintos indulóárú modell megrendeléseinek száma hamarosan egyébként eléri a 100 ezret. A több mint 2 milliárd eurós beruházással megépült debreceni gyár jelenleg több mint 5000 embernek ad munkát. 19 körözött szemét fogtak el a debreceni és a készenléti rendőrök egy összehangolt akcióban nemrég. A nagyszabású ellenőrzés célja az volt, hogy felkutassák a hatóságok elől rejtőzködő, elfogató parancs alapján körözött helyi lakosokat. Az egyenruhások kiemelten ellenőrizték a vasút és autóbusz állomásokat, valamint a nagyobb forgalmú közterületeket, ahol csak nem 400 embert igazoltattak. A razzia során elfogott 19 ember közül 4-et azonnal büntetés végrehajtási intézetbe szállítottak a rendőrök. Karbantartási munkálatok miatt változik a menetrend a Püspökladány-Bihar keresztes vasútvonalon. Július 31-től augusztus 3-áig Berettyújfalu és Bihar keresztes között vonatpótló buszok szállítják az utasokat. A hosszabb menetidő miatt a pótlóbuszok körülbelül 10 perccel korábban indulnak el, Bihar keresztesről Berettyújfalu felé, éjszaka és kora hajnalban pedig a teljes útvonalon buszok közlekednek a szerelvények helyett. A MÁV most arra kéri az utazókat, hogy indulás előtt tájékozódjanak a MÁV Plusz alkalmazásban, vagy a jegy.mav.hu oldalon. Országos önkéntes toborzást indított a Nevetni Kék Alapítvány, amely csecsemőgondozó, úgynevezett babasimogatós segítőket keres magyar kórházakba. A kezdeményezés célja, hogy egyetlen kisbaba sem maradjon szeretet és figyelem nélkül. Az önkéntesek képzésen vesznek részt, ahol felkészítik őket arra, hogyan támogassák empatikusan és szakszerűen a rászoruló csecsemők testi és lelki fejlődését. A Szociális és Családügyi Minisztérium adatai szerint jelenleg 320 csecsemő tartózkodik kórházban, közülük 256-an egészségügyi ok nélkül maradtak bent.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Ma Debrecen környékén sok napsütés és forró, száraz idő várható. Csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge marad, csak néhol érénkülhet meg. A délutáni hőmérséklet 35 fok körül alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Kattints a sunshine.hu-ra! Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap.

0: cím, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: Vidám reggel, türelmes autózás és szabálykövető magatartást kérünk, kívánunk mindenkinek. 7 óra 14 perc van, és beszélgettük már arról, hogy a Kressz módosításának egyik alapköve lehet, vagy lehetne az átlagsebesség mérés. Ugye visszaszorítva a nagyfokú és rendszeres sebesség túllépés gyors hajtást, ugyanis valakik ebből versenydűznek, és nem tartja őket vissza sem az, hogy ezzel tragikus baleseteket okozhatnak, sem az nem tartja vissza őket, hogy büntető vagy előéleti pontokat kapnak, és komolyabb pénzbírságokat is. Szóval a Kressz átdolgozásának egyik feltétele szerint, ha azt veszük alapul, hogy ugye átlagsebességmérést vezetnének be, akkor elvileg ez azt jelenti, hogy nem csak egyetlen ponton mérnék a gyorshajtást a kamerákkal, hanem mikor valaki behajt az adott szakaszra, és mikor elhagyja az autó vagy a motor a kijelölt útszakaszt, akkor a távolság és a menetidő alapján számítaná ki az átlag sebességet. Szóval valaki hiába lassít közvetlenül a kamera előtt, hogyha teljes szakaszt a megengedetnél gyorsabban teszi meg, akkor bírságra számíthat. Úgyhogy a fejben számoló gyorshajtók valószínűleg erre is kitalálnak majd valamit. A külföldi tapasztalatok viszont azt mutatják, hogy ez jelentősen visszafoghatja a gyorshajtást, és ráadásul csökkentheti a súlyos balesetek számát. Na, a kérdés pedig az, kedves hallgatók, hogy mi a helyzet a ti megítélésetekben, a véleményetekre lennék kíváncsi. Facebook oldalunkon megtalálható a téma, vagyis hogy mivel szorítanád vissza a gyorshajtást, és hát itt igazából bármi lehet, amit jó ötletnek, jó gondolatnak találtok. És páros Cinema City Magyarország mozi belépőért szól megint a kérdés, tehát Facebook oldalunkon ez kint van, és közben pedig a jó zene meg bent van a 90-es évek Faithless Insomniája, ezúttal Bibi Rexával, és ez a New Religion.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Kizárná a politikusokat a sportszövetségek éléről a belügyminiszter. Megszűnik a bírósági tárgyalások online nyilvánossága. Zöld utat kaptak a szélerőművek és a geotermia is. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Megtiltaná a vezető politikusoknak a sportszövetségek irányítását Pósfalvi Gábor belügyminiszter. A tárcavezető javaslata szerint a jövőben miniszterek, államtitkárok és parlamenti képviselők nem tölthetnének be vezető tisztséget sportági szakszövetségekben, de a tiltást az állami vállalatok vezetőire is kiterjesztenék. Pósfalvi hangsúlyozta, a sportban végre a piacgazdasági eszközöknek kell átvenniük a politikai lobbizás helyét, emellett kizárná a vezetőségből azokat is, akik korábban szabálytalanul használtak fel állami támogatásokat. Új vezetője van a HIPA Nemzetközi Befektetési Ügynökségnek. Budai Bence veszi át a szervezet irányítását. A bejelentést Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter tette meg, kiemelve, hogy az új vezérigazgató több mint 15 éves nemzetközi vezetői tapasztalattal érkezik a posztra. A döntés a minisztérium júniusban indult átvilágítási hullámának része, amely során leváltották a korábbi vezetés kulcsembereit. Az új vezérigazgatótól a magas hozzáadott értékű beruházások növelését és a gazdasági növekedés felpörgetését várja a tárca. Társadalmi egyeztetésre bocsájtotta a kormány az egyes igazságügyi törvények módosításáról szóló javaslatcsomagot. A tervezett jogszabály átülteti a hazai jogba az Európai Unió úgynevezett anti-sleep irányelvét, amely védelmet nyújt az újságíróknak és a civil szervezeteknek a hatalmi helyzetben lévő megfélemlítő visszaélésszerű pereivel szemben. A módosítás emellett megszünteti a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát, mivel a digitális közvetítés a tapasztalatok szerint árnyaltan kockázatot jelent a személyes adatok védelmére és az eljárások zavartalanságára is. A tervezetet augusztus 1-jéig lehet véleményezni. 869 milliárd forintos Európai Uniós forrás nyílik meg Magyarország számára az energiafüggetlenség megerősítésére. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter bejelentette. A parlament által elfogadott törvénymódosítás lezárja az egy évtizedes patthelyzetet, így országszerte újraépülhetnek szélerőművek. A csomag emellett lebontja az adminisztratív akadályokat a geotermikus beruházások elől is, így a földhőt a jövőben még szélesebb körben használhatják majd lakótelepek és egy gyárak fűtésére is. A minisztériumnak szoros a határidő, ugyanis a forrásokat augusztus végéig el kell költeni. Maximális kapacitással működött júliusban az a 8 klimatizált kisbusz, amelyet korábban a miniszterelnöki stáb utaztatására használtak. A járművek segítségével 3 hétvége alatt összesen 452 gyermek és kísérői juthattak el a kiválasztott nyári helyszínekre. Az érintett gyermek otthonok vezetői elmondták. Az utazások óriási örömöt okoztak a fiataloknak. Külön kiemelték a sofőrök készséges és türelmes hozzáállását, amiért az intézmények rendkívül hálásak a szervezők.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Valuta információ a Sunshine FM-en.
1: A forint ma erősödött a vezető devizákkal szemben, ha a Magyar Nemzeti Bank hivatalos középárfolyamai alapján. Egy svájci frank 386, egy euró 360, egy angol font 420, amíg egy amerikai dollár 316 forintba kerül. Ma is rekkenő kánikula várható térségünkben, zavartalan napsütésre és száraz időre készülhetünk. Az északnyugati szél többnyire gyenge időnként mérsékelt lesz, délután 35 fok körüli csúcshőmérséklet várható, a délutáni órákban nagyon erős UV-sugárzásra készülhetnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a

0: Vidám reggelt, ez volt David Guetta újdonság a French Montanával, a Shine. 7 óra 39 perc van, és közben megérkezett Dankó Laci.
1: Jó reggelt, kis csokolom.
0: Jó reggelt.
1: Milyen aktív ez a David Guetta, nem? Mostanában annyi feldolgozása van, meg a Bibi Rexával, ő van folyamatosan párban.
0: Ugye az elmúlt 15-20 év. 15-20 évből azért megszámláthatatlan dalban vettő részt, amelyben akár csak mint másod hegedűs volt.

0: volt, és ugye nagyon sokakkal duettet készít. Valószínűleg egyébként neki van egy komolyabb előfizetése az AI rendszerekre, úgyhogy futószalagon jönnek már ezek a dalok.
1: Mikor először hallottam a nevét, nem bírtam megjegyezni, és akkor végig úgy valami David Guetta, vagy valami és aztán utána rájöttem át. A múltkor egyébként egy hosszabb utazáson vettem részt, vagy egy hosszú úton, és nem nekem kellett vezetni semmi, és akkor elővettem azt a régi Avicii filmet, ami az életrajzáról szól, nem is olyan régi, egy olyan 3-4 éve készült, és még mindig megrázó, hogy micsoda egy tehetség volt ő is a DJ-k között, illetve nem is DJ-nek hívják már őket, ugye, hanem ilyen producer.
0: Producer volt ő. Igen, ő leginkább producer volt, és amennyire tudom, ő nem akart DJ lenni, de ugye ez egyfajta elvárás és nyomás volt azok részéről nyilván, akik irányították az ő karrierjét, tehát hogy csak így lehetett a kettőt összehozni. Ő szíve szerint igazából csak elvonult volna a stúdióba, tehát ő a zenét szerette, ő nem akart nyilvánosságot ilyen formában.
1: Nem, és nagyon megrázó végignézni még egyszer azt a filmet, miközben tudjuk, hogy életét vesztette, és hogy ő azzal is ér véget, hogy már úgy tűnt, hogy egyenesbe jön, visszatér, ugye voltak alkohol, drog problémái is, nem nagyon tudta feldolgozni azt a hirtelen jött siker, de éjjel-nappal dolgozott, volt olyan, hogy nem is tudom, 7 napból 6-on végig utazott, éjszaka, fellépések a repülőn aludt, szóval kiégett egy
0: időszaka. Nem is tudom amúgy, hogy ez hogyan lehet bírni ezt a rengeteg jetleget, az utazást, és akkor mindenhol legyél képben, formában. Én emlékszem, hogy 2011-ben, mikor a Balaton Soundon voltunk, és pont Tiesto volt a nagy színpadon, ott álltunk a tömeg kellős közepén, és hallgattunk egy borzasztóan unalmas, és technikailag sem jól összerakott szettet, és egyszer csak megszólalt az Avicii Levels, és a közönség egyszerre hördült fel, úgy, hogy egyébként én sem, a társaságunk sem ismerte, akkor hallott először, de ilyen szerelem első hallása, és már ott a tömegben üvöltötték, hogy Avicii, na és mi ekkor találkoztunk az ő nevével és dalával legelőször, és ez én innen számítom 2011-től, hogy neki ott beindult valami nagyon komolyan.
1: Igen, abszolút érdekes, hogy nálam ez az etalon egyébként, pont ez a dal, hogyha nagyon-nagyon álmos, fáradt vagyok, de fel kellene pörögnöm, vagy ilyesmi egy kicsit, akkor általában ezt hallgatom.
0: Szóval minden reggel ezzel indul, az ébresztő.
1: Majdnem, de tényleg így van, Béla is mesélte, hogy annak idején élet egyik legnagyobb élménye egy Avicii koncerthez fűződik, ahol már félt is, amikor megindult a tömeg előre, hogy úristen, hogy tud kijutni egyáltalán, hogyha ott a színpadhoz nyomják. Rengeteg ilyen fellépés volt. Emlékszem, pont ebben a filmben benne volt, hogy azt hiszem Amerikában mutatta be, amikor teljesen stílust váltott és egy másik típusú zenét, és hogy negatív volt a fogadtatás, és hogy a élő énekesekkel adta elő, mert mindenki ezeket a régi dalokat akarta, és nem, és akkor fúj, nem így, nem úgy, nem, mindennek lehordták a kritikusok, majd 2 nap múlva Angliában úgy ment fölfelé a slágerlisten az összes dal, hogy csak így pislogtak.
0: Ja, hogy volt egy ilyen albuma.
1: Ami meghökkentő volt az előzőekhez képest, de azt mondta, hogy ő ott szeretne kibontakozni, és a klasszikus zenei formákat megmutatni, valódi énekessel, billentyűs, gitáros, tehát hogy minden tényleg egy kicsit ilyen más jellegű volt, és hát nagyon nem tetszett az amerikaiaknak. Aztán miután már az angolok megszerették, meg Európában meg óriási siker volt, hirtelen az amerikaiak is megszerették. Úgyhogy érdekes volt.
0: Igen, mert ugye annak hírét Nagy-Britanniából hajó vitte oda Amerikába, a keleti partra, és akkor ott rádöbbentek. Igen. Erre. Egyébként ugye van Avicii Múzeum is, egy kedves barátom járt ott, és hát mondta, hogy ott is azért könyvbelábat szemmel tekintette meg az ottani dolgokat, a fobáját, az egykori használati tárgyait, és hogy azt, én úgy tudom, hogy az édesapja hozta létre, és ő működtett.
1: Nem tudom, de tényleg egy zseni volt, a filmből is kiderül, hogy egyébként már gyerekkorában, vagy fiatalon is mentek, és a haverjával leült, és akkor egy nap alatt így összerakott egy dal, tehát hogy hihetetlen volt, de hát nyilván vannak ilyen zsenik a világ történelemben, a zenei iparban, most nem csak a mostani korra, hanem a régi korra visszagondolva is, hogy egyszerűen, hogy állnak össze ezek a dalok. Számomra ez olyan megfoghatatlan, hogy honnan tudja mindig, amikor egy nagy szimfonikus zenekar, és például koncertet, mikor kell belépnie, hogy én mindig mindig azt hittem gyerekkorom, hogy a karmester csak úgy lenget. Tehát úgy nagyjából így mutatja, jó, figyelj, barátom, most eljössz majd nem sokára.
0: Nem, hát legyezi őket, mert melegük van.
1: Hát és mondtam, hogy az a zongorista, vagy az a hegedűs, vagy valaki, vagy az a kürtös, tök mindegy, hogy az most vagy a kottát nézi, vagy a karmestert nézi. Hogy lehet egyszerre mind a kettőre figyelni.
0: Hogy ez egy óriási űrben, nem? Tehát, hogy ez 42 évem alatt erre még én sem találtam választ, pedig amúgy a Google biztos megmondaná, vagy az AI, de érdekes az tényleg, hogy a karmester ott igen mutogat, és közben ugye mindenki azt nézi, nekem? Igen. Nekem mutogat? Most én?
1: Most kéne belépnem? Jó, oké. Okay. És az, hogy a végén tök szépen szólal meg az egész. Van egy ismerősöm, aki klasszikus zenében, hát nőtt fel, járatos, ilyen zenekarban is volt, stb. És ő mondta, hogy egyszer, hogy talán a kürt harsona, már most meg nem mondom, melyik hangszer, hogy azt a legnehezebb szépen megszólaltatni.
0: Tehát a volatnak van ilyen. És amikor nem működik az átkelő, akkor
1: úgy, ahogy fújod. Hát én egyszer próbáltam egy fuvalát megszólalt, hát ez katasztrófa lett, tehát meg se szólal. Nem tudsz úgy belefújni. Egy kürtnél megint más, meg se tudod szólaltatni, te, mint átlagember. De hogy ott neked kell pontosan ezt a talán a harsona, azt a húzgáló valamit úgy beállítani, hogy az tisztán szóljon. Igen, hát most szegény, valaki hallgatja valami Tamás Attila, vagy valakit, aki tényleg ért a zenéhez. Szóval, hogy az nagyon nehéz, mert nyilván egy zongoránál leütöd azt a hangot, aztán az mindig ugyanúgy fog szólni. De egy kürtnél, vagy harsonánál, vagy ezeknél nem. És
0: igen,
1: nehéz.
0: És egyébként ennek belépő szintje, így mondom laikusként, hogy például a furúja, amit elkezdtem, én is gyakorolgattam, ilyen nagyon alap dolgokat így el tudtam vele fújni, és rájöttem, hogy te szörnyen idegesítő ennek a hangja. Majd egyszer egy olyan helyen jártunk, ahol egy ilyen, nem is tudom, ilyen reneszánsz korabelinak felöltözött úriember fújta ott a furúját, és valami egészen lenyűgöző és varázslatos volt. Tehát, hogy azért nem mindegy az, hogy az ember hogyan műveli azt.
1: Igen, nagyon érdekes volt, hogy Sitko Marci, aki egyébként ma már vlogger és kerékpáros videókat készít, de ő egyébként NB1-es kosárlabda játékos volt, hát már kicsikorában is egyébként egész magas növésűnek számított, és zeneiskolába járt. És nekem az volt a kedvencem, amikor Marcit megláttam fellépni a színpadon, kijött egy ilyen, egyébként a koránál egy félfejjel magasabb gyerek, de egy hatalmas nagy, azt hiszem talán fagott, vagy nem is tudom mi volt, ami földig ért szintén, és mondom, hogy aha, szóval Marci azért választotta ezt a hangszert, mert egyedül ő volt olyan magas.
0: Hogy ezt elérte. Hogy tudja kezelni.
1: Igen. És jó volt egyébként abban is, tehát zeneileg is ügyes volt.
0: Igen, egyébként egyes hangszereknél állítólag nem mindegy az, hogy például mekkora a kezed, milyen hosszúak az ujjaid, gondolok ja, itt a billentyűre, a gitárra.
1: Annyira nem, hogy nekem azt mondta egyszer egy, lehet, hogy biztos, hogy be akart csapni, vagy meg akart nyugtatni, hogy nem olyan a számnak a formája, hogy én belőlem például jó fuvolás legyen, vagy valami ilyesmi, mert ahhoz is kell egy bizonyos...
0: És ebben mi volt a megnyugtató, hogy jó, hát, hogy nem ezt a szakmát választottad?
1: Ezért nem tudom megszólaltani, ja. Mert biztos nem olyan a szám. De egyébként másik titok volt, amilyen fuvol a versenyen is egyszer, hogy ott meg ették a gyerekek például a csokit, meg ilyesmit, a fellépéshez. Mondtam, hogy minek eszel csokit fellépéshez? Mondták, hogy meg kell a nyál termelődés, meg ilyesmi miatt, hogy több legyen. És hogy mondtam, hogy fú, de gusztusos egy fellépéshez. Én meg ott meghatódva nézem a fuvolisták, az körbe meg ilyen csoki, nekem csak magyaros jutott.
0: És úgy kell kirázni belőle a boci csokit.
1: Igen, nem, ja, az is például gyönyörű hangszer, és nagyon szépen szól. Hát minden tiszteletünk azok, akik tényleg értenek a zenéhez, és tudnak zenét szerezni. Valahonnan David Guettától indultunk egyébként ezzel a beszélgetéssel.
0: És így nyugattunk ki. És még egy jó tanács szerintem, hogy csokievés helyett elég, ha a gyerekeknek azt mondogatják, hogy citrom, citrom, hát, citrom, citrom.
1: Jó, de fellépés közben?
0: Hát legyen egy fülhallgató.
1: Jó, akkor lehet, bent. Hogy megvan, hogy aki ott van a karmester, az nem is azt lengeti, hogy most kell belépni, hanem citrom,
0: citrom. Oké. No hát, azt mondják, hogy ha az élet dob egy citromot, akkor kérjünk hozzá egy tekilát is. Jön az Éget a nap című dalával Válmár és Manuel, bedobunk egy koktélt, 7 óra 48 perc van, ez még mindig a Sunshine FM. Ha tehetitek, akkor maradjatok velünk. Hey!

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
4: Sör, prosecco, pezgő, fröccs, sok-sok buborék. Július 31-től augusztus 2-ig, pénteken, szombaton és vasárnap, 15. Sóstó Sherfest és buboréknapok, Nyíregyháza Sóstó, a Hungest Hotel Sóstó mögötti sétányon és a Sóstó Gardenben, a buborékos italok mellett barbecue, street food és három nap zenei

0: Mentes. Sóstóserfeszt és buboréknapok. Egy kort nyár, egy falat élmény. Részletek a Facebook eseményben.
1: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Körzetük a vadkelet, tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
3: De amint megcsörlen a vekker, ők is felpörögnek.
1: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balogh Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből. Adj hangot vállalkozásodnak. Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mi

0: Két egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: További szép reggelt kívánunk, türelmes autózást, a vonal végén pedig állandó szakértőnk, aki az utakat járja és próbál minél több információról beszámolni. Horváth László gépjárműszakoktatót kérdezem, hogy mi újság Debrecen területén?
3: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Hát tényszerűen akkor elkezdem sorolni. A Kossuth utca, Batthyány utca kereszteződésénél még továbbra is tart a munkálat, tehát ott egy sávon lehet közlekedni. A Burgundia Csapó utca felülő részén szintén le van zárva, a vízmű munkatársai dolgoznak. A Pesti utca 37 szám előtt egy munkagödört átunk továbbra, és aztán még az nem készült el. A Csigekert utcától a Bentérig nagyon nagy munkálatok folynak, tehát ott nagyon óvatosan menjünk, ha lehet, kerüljük el. A Miketércsi úton, a Szabolcs-Kálmán utca kereszteződésében egy forgalmi sávon lehet közlekedni. Hát kitartást és balesetmentes közlekedést kívánok mindenki számára.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
4: 5%-ra csökken a tűzi faáfája ősszel. Tram-train rendszerré alakítanák a debreceni egyes villamost. Takarékos áramhasználatra kéri a lakosságot a kormány. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
4: 27-ről 5%-ra csökken a tűzifa áfája ősszel, Kármán András pénzügyminiszter bejelentette. A kormány döntése mintegy 1,5 millió fával fűtő embert segít meg, akik eddig kimaradtak a rezsicsökkentésből. A törvénymódosítás célja a korábbi bonyolult önkormányzati rendszer felváltása és a szociális alapon nyújtott segítség kiterjesztése. Az áfavágás érvényesítéséhez az országgyűlésnek még módosítania kell az áfa törvényt. Mérföldkőhöz érkezhet Debrecen közlekedése a kormány által bejelentett Baross Gábor vasútfejlesztési tervvel. A 3550 milliárd forintos országos keret mintegy 10%-a érkezik a Civisvárosba. A fejlesztések során teljesen átalakítják a nagyállomást, ahová a Volán pályaudvar is átkerül. Emellett akadálymentesítik az aluljárókat és lifteket is építenek. Az egyes villamos vonalat pedig tram-train rendszerré fejlesztik, így a környező településekről átszállás nélkül lehet majd bejutni Debrecen belváros. A program része a Nyíregyháza és Mátészalka felé vezető vasútvonalak korszerűsítése és új megállók kialakítása is. Öt rangos debreceni elismerésre keresik a jelölteket. Augusztus 24-ig várja Debrecen önkormányzata a jelöléseket a város rangos elismeréseire. Idén is átadják ugyanis a Boncz László, a Csokonai, a Dóczi Gedeon, a Hajós Alfréd és a Hatvani díjakat azoknak, akik kiemelkedő munkájukkal vagy életművükkel szolgálták a várost. Javaslatot debreceni lakosok, civil szervezetek, egyházak, gazdasági társaságok, tudományos intézetek és intézmények vezetői is tehetnek. A díjakat hagyományosan az október 23-ai városi ünnepségen adják majd át. Ismeretlenek megrongálták a Debrecenből korábban Nyíracsádra szállított híres sellőszobrot. A 2001-ben a debreceni főtérről eltávolított, majd Nyíracsádra került alkotásról letörték a karokat és az általuk tartott könyvet is. Bródi Róbert polgármester tájékoztatása szerint a rongálás már korábban megtörtént, a szobor több darabja pedig hiányzik. A település vezetője kiemelte, a szobrot a jövőbeni felújítása után is csak akkor helyezik vissza a főtérre, ha kiépül a térfigyelő kamerarendszer. Minden eddiginél több elsőéves hallgató kezdheti meg tanulmányait a debreceni egyetemen. Az idei általános felvételi eljárásban 82.265 jelentkező nyert felvételt. A legtöbb hallgató a pedagógus képzésre az orvos és egészségtudományi, valamint a mezőgazdaságtudományi szakokra jutott be. A pótfelvételi egyébként július 30-án indul, és az egyetem várakozásai szerint szeptemberre a pótfelvételisekkel és a doktori hallgatókkal együtt több mint 12.000 gólya kezdheti meg tanulmányait. A következő napokban hőségkupola alakulhat ki az ország felett, ami tovább fokozza a tartós asszályt és az alacsony folyóvízszinteket. A Paksi atomerőmű egyik blokkjának teljesítményét a rendkívüli körülmények miatt csökkentették, és az ország villamosenergia ellátása továbbra is biztonságos. A lakosságot takarékos áramhasználatra kérik, valamint arra, hogy a nagyobb fogyasztást lehetőség szerint a nappali órákra időzítsék. A hétvégén helyenként akár 40 Celsius fok is lehet.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Ma Debrecen környékén sok napsütés és forró, száraz idő várható. Csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge marad, csak néhol érénkülhet meg. A délutáni hőmérséklet 35 fok körül alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: most. Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: Vidám reggelt, és még vidámabb ébredezés, 8 óra 14 perc van, és hogyha már a munkahelyen vagytok, és ott ébredeztek, akkor egy jó kávé mellé hoztunk még ráadásul egy jó témát is. Internetes vásárlás, manapság egyébként egyrészt csúcsra járatják már az elmúlt években, látom azt, hogy mennyire átalakultak a trendek, látni azt, hogy ürülnek ki a boltok, a webáruházak telnek meg, most már online vagyunk ott az áruházakban. Aztán hatalmas bort kavart az is, hogy most felemelték az adóját a külföldi, főleg Kínából érkező rendeléseknek. Itt voltak azért közben óriási felháborodások, nyilván ezzel kapcsolatban megemelkedtek, megnövekedtek az árak, úgy érzi az ember, hogy már nem éri meg onnan rendelni. Na, de hát ugye ezek mi vagyunk magyarok, lehet, hogy másoknak még így is valahol megéri, és valószínűleg dübörögni fog a
2: piac. Igen, ha egy drágább cuccot veszel, akkor rájön, ugye mindenre rájön 1500 forint, és nyilván, hogyha egy 500 forintos cuccot vettél, arra rájött 1500 forint, akkor az nem érte meg, és ez termékenként. Tehát, hogyha más még 3-500 forintos dobáltál be, akkor még egyszer 1500, akkor már nem éri meg. De ha egyszer veszel mondjuk egy, mit tudom én, 20.000 forintosat, ami itthon mondjuk 50, akkor arra rájön 1500, akkor az 21.500. Még mindig jobban jársz. Tehát ezeket kell így mérlegelni, meg kimatekozni mindenki.
1: És ugye nagyon sok ilyen platform van, ahol az ember tud vásárolni. Például egyébként a jelen esetben a történetünk főszereplője az eBay, ami most közel 50 millió dollárt, tehát 50 millió dollárt fizet ki egy amerikai házaspárnak, ugyanis, mint kiderült, az eBay egyik alkalmazottja folyamatosan, rendszeresen, hosszú távon zaklatta a küldeményekkel ezt a házaspárt, például élő csótányok, pókok, temetési koszorú véres disznófejet ábrázoló halloweeni maszk és társai.
2: De miért az eBay fizeti ki akkor a alkalmazott helyet? Hát miért nem az alkalmazottat perelték be? Vagy majd az eBay tovább pereli az alkalmazottat?
1: Hát nem tudom egyébként, hogy hova fog kijutni ez a dolog. Most azt tudni kell azért, hogy ez a házaspár egy olyan weboldalt és hírlevelet működtet, amely időnként kritikusan szólt az eBay-ről, és akkor nyilván lehet, hogy ez lehetett az, hogy utána meg cserébe akkor zaklatták őket. Na minden esetre most úgy néz ki, hogy ezzel pert nyernek, és hát azért 50 millió dollárból már lehet venni valamit.
2: Nem lehet, hogy ez egy beépített ember volt a részükről. Azt mondja, figyelj már, csink, küldjed már ezeket a cuccokat, bepereljük az eBay-t, a cégtől lenyúlunk 50 milliót, megfelezzük, szevasz.
1: Mindig mondom egyébként, hogy hatalmas ötleteket szoktunk itt mondani a keltetőben. Tehát, hogyha valaki néha egy kicsit jegyzetel, itt már azért óriási ötletek elhangzottak az elmúlt években.
2: Én nem nagyon értem, hogy egy alkalmazott ennyire magára vette azt, hogy kritizálja egy internetes oldalon valaki a cégét. Ez olyan, mintha nyilván nekünk sem esik jó, mi is kapunk sokszor hideget, meleget, kritikát, stb. Ez már sajnos, ez a mai világ már ezzel jár, de olyan, mintha akkor te a rádió nevében minden nap annak a kritikusnak küldözgetnéd az ilyen nem tudom miket.
1: Tehát, oké, de nem tudná, hogy ki vagyok, hogy én vagyok, és ugye ő a rádiót perelné be.
2: Világos. Igen,
1: mert én elbújok mögé.
2: De te meg annyira magadra vennéd ezt, hogyha magát a rádiót kritizálnák, hogy utána naponta bombáznád ilyen különböző dolgokkal. Tehát, hogy nem tudom, nekem ez egy kicsit olyan gyanús.
1: Már lehet, hogy van a hátterében a
2: nyilván, valami. Ha téged személy szerint téged kritizálnának folyamatosan, akkor lehet, hogy magadra vesz. De itt nem tudta, hogy ki az az alkalmazott, aki küldi, meg a csomag, meg a többi. Tehát,
1: hogy az is lehet, hogy azóta sem derült ki, hogy ki az alkalmazott. Aha. Tehát, hogy ez nem, azért egy eBay méretű cégnél.
2: Hát így meg még gyanúsabb. Hát akkor még ki se derül egyébként, hogy ki. Ráadásul az kinek a költségén küldte ezeket a csótányokat, meg a többi. Tehát, hogy az
1: házaspár költség.
2: Hát valaki csak feladta. Hát nem nehéz egy eBay-nél visszakeresni, hogy ki volt egyébként, aki becsomagolta és feladta azt a csomagot. Tehát gondolom mindegyiknek megvan a saját regisztrációja.
1: Az is lehet, hogy ez az alkalmazott, mit tudom én, hogy hívjuk, Johnnak, hívogatta hetente. Figyelj már, David! Van már valami előrelépés? Nem hallod, fogalmam, semmi. Küldözgetem itt a csótányokat, de nincs ennyi csótány.
2: Ráadásul nem is értem, miért nem az eBay kér inkább pénzt, de egy csomó ajándékot küldtek nekik, nem?
1: Igen, az, kérjük vissza.
2: Ott tudod, milyen értékes csótány volt? Tehát ez egy baromi drága. Mit küldtek még? Mit mondtál?
1: Véres disznófejet ábrázoló halloweeni maszk. Nem volt gyanús, hogy a leltárból hiányzik 30 darab?
2: Igen, de hát akkor ezek szerint ilyet is lehetett venni.
1: Igen, de lehetett ezek szerint temetési koszorút is, bár nem biztos, hogy nyilván...
2: És most, az nem jó lesz egyszer, okay. Majd felhasználja.
1: Na jó, kicsit morbid, de hát értem egyébként, hogy nem valószínű az, hogy az eBay termékei, vagy az egyes eladók termékeit küldözgette tovább, hanem bármit, amit talált, most otthon talált egy csótányt, és akkor azokat küldözgette, persze.
2: Alig használt temetési koszorú. Még csak 3 nagypapát temettünk el vele, mint? Tehát, igen. Fú, de morbid. Tehát, igen. De hát volt ilyen, a maffia küldözgetett annak idén levágott lófejet, azt hiszem, vagy koporsót,
1: azokból volt halászni.
2: Vagy kötelet küldtek, sejem, kötél, meg a többi. Igen. Tehát, hogy ezeknek azért ilyen jelképes értéke is volt, vagy üzenete. És most mennyit kell fizetni?
1: Mit 50 mondták? Millió dollár.
2: Kártérítés?
1: Igen, ez az a kártérítés. Nekem inkább nagyon félelmem az egyébként, hogy kinyitom a csomagot, ami külföldről érkezik, és találok benne egy skorpiót, egy kígyót, tehát azért ennek is megvan a veszélye.
2: Amit keresne abba egy kígyó?
1: Hát miért nem állhatna bele? A csomagolás előtt, alatt, hát bármi.
2: Hát azért ezt csak egy olyan raktárba csinálják, ami kígyómentes. Ki van írva, hogy nagybetűkkel kígyóknak belépni tilos.
1: Hát oké, jó. Biztos így is vannak vele, igen. Tehát, hogy neked benned nincs ez meg? Biztos vagyok benne. Ez lesz a következő téma. Jövő héten csinálunk
2: egy ez a rész. Nincs viszont, amikor volt a Covid, és jöttek ezek a csomagok, meg ilyesmi, akkor úgy bennem volt, hogy ez biztos hány kézen ment keresztül, hány ember, hogy csomagolták be. Igen. Nyilván én például ilyen élelmiszer cuccokat, meg táplálék kiegészítő, és mert soha életben nem vennék, és nem is veszek. Pont azért, mert nem tudod, hogy mi van benne.
1: Az a fura, hogy bennem sosem volt semmi félelem, kétel, mikor Kínából érkezett bármiféle eszköz, műanyag, ruhanemű, tényleg bármi, de olyan sok rosszat olvastam meg, láttam, hogy azok vajon hol készülhetnek, hány kézen mennek keresztül, hogy azóta van bennem egy ilyen félsz, hogy nem tudod az előéletét, nem ismered, tehát, hogy van-e benne tetű abban a ruhában, vagy mit tudom,
2: ki kell mosni,
1: ágyi poloska, vagy
2: megveszel egy ruhát,
1: persze, kimosod.
2: De hát most bemész itt egy kínai áruházba, mi a különbség? Vagy a piacra, ha kimész, ugyanaz.
1: Annyi a különbség, hogy ezt többen próbálták fel, mint a kínait, hát igen. Amit rendelsz.
2: Lehet, hogy itt a piacon, vagy bárhol, amikor az utcán, vagy a földön árustól megveszed, ott nagyobb az esély, ha mit mondták, kígyóra. Hát kígyóra nem, de mondjuk mit tudom,
1: ágyi
2: poloskára, vagy poloska, vagy valami. Igen, hát ez benne van nyilván, de ez bármelyik boltnál előfordulhat. Hát láttunk már olyan jónak tűnő éttermet is, ahol aztán bezárták, mert azt mondták, hogy megmutatták a konyhát, és hogy nézett ki. Tehát kívülről te azt nem látod, hogy hetek óta nem mosogatnak.
1: Mondjuk én is voltam már például olyan esküvői helyszínen itt távolabb tőlünk, aminek a konyháját látva azt mondtam, hogy édes Istenem, de jó, hogy azt a vendégek nem látják.
2: És azt gondoltam, hogy ma éhen maradok.
1: Amúgy nagyon finoman főztek, de kéne már valaki, aki rendet rak, vagy legalább tisztán tartja. Uh-huh. Na, minden esetre, hogyha ti találtatok már valamit a csomagotokban, a külföldről rendelt csomagban, azt is megírhatjátok esetleg, ha van róla fotótok, vagy még megvan maga az, amit találtatok benne, azt elküldhetitek nekünk. Közben viszont egy másik téma kerekedett ki a Facebook oldalunkon, és majd foglalkozunk a későbbiekben ezzel is. Mivel szorítanád vissza a gyorshajtást? Szól ez a kérdés páros Cinema City mozi egyért, és szólnak a jó zenék is. Mondjuk itt van Gordó dala.

0: Ez a Keltető Sport.
1: Sunshine FM.
2: Szép reggelt, jó sportolást. Laci meghozta a legfrissebbeket. Melyek ezek?
3: Hát olyannyira, hogy világbajnok a női kard válogatottunk, és szívből gratulálunk a csapat tagjainak, köztük Battai Sugárnak is, aki ugye debreceni versenyző, és most már háromszoros világbajnok, legalábbis csapatban mindenképp. És hát múltkor ugye egyéniben is szerzett egy érmet, úgyhogy kimondottan jó VB-je van Battai Sugárnak, és gratulálunk a lányoknak. 2022 és 23 után lett ismét a magyar női kard válogatott világbajnok, úgyhogy teljesen megérdemelten nyerték meg ezt a VB-t, és jó teljesítmény nyújtva, úgyhogy gratulálunk
2: neki. Olyan jó egyébként ezekről beszámolni, hallani, főleg az, hogy egyébként mekkora büszkeség számunkra az, hogy itt vételkörzetünkben, itt köztünk élnek igazából ezek a nagy nevek, és hogy nem minden csak a nagyon népszerű, világszinten népszerű sportokról szól, tehát hogy azért, mert mondjuk Magyarország fociban nem jeleskedik annyira, azért nézzünk szét, mert vannak itt olyan sportágak, ami nem akkora népszerűségnek örvend, mint egy foci, mégis elverjük benne a világot.
3: Így van, így van. És hát ezekre legyünk büszkék. Milyen érdekes, hogy általában ezekkel a sportágokkal csak akkor foglalkozunk, amikor olimpia van. És akkor ugye elmondjuk, oj, tékvandóban olimpiai érmesünk van. Úszásban már megint. Mondjuk az úszást még úgy, ahogy meg is szoktuk, mert az úszás egyébként, amikor világbajnokságot rendeznek, az a foci VB után, meg talán az atlétikai VB-vel párhuzamosan az egyik legnézettebb és legnépszerűbb sportág, mert itt több napon keresztül tart. És amikor Budapesten volt például a világbajnokság, akkor legyünk rá büszkék, hogy például vételkörzetünkből a Kantémusz kórus volt az, amely a megnyitón szerepelt. Tehát, hogy a zászlókat a gyerekek vitték be például az énekkarnak a képviselői, és hát ez nekik egy örök élmény maradt, olyannyira, hogy én emlékszem, hogy akkor nem csak innen, hanem az ország minden pontjáról mentek Budapestre, és nézték a világbajnokságot. Nekem pont egy olyan nap jutott egyébként, amikor azt hiszem toronyugrás volt. Elmentünk megnézni, mert mondtam, ezt nem lehet kihagyni, hogy nem legyek ott egy ilyen vizes VB-n, ne nézzem meg élőben, és hát jegyek már nem nagyon voltak azokra a versenyszámokra, amikor a magyarok éremesélyesek voltak, mondtam, hogy csókolom, akkor tessék mondani, hogy mire van még egy? Hát, van a mai nem tudom hány méteres toronyugrása. Jó lesz, olyat még úgy se láttam. És akkor az is egy érdekes volt, hogy megépítették egyébként magát azt az uszodát, mert az kész volt, de hát sokkal több néző befogadására alkalmasá kellett tenni, ezért aztán úgy oldották meg egy ilyen mobil lelátós rendszerrel, hogy kívülről egy mint egy építési ilyen állványzat, azon kellett felmenni. Na most le volt, hál' Istennek, takarva oldalról, tehát kívülről nem láttad, mert csak a ponyva volt, így a tériszonyosok is könnyebben fel tudtak menni, mert ha ott ki kellett volna nekem nézni jobbra, és akkor itt vagyok fél Budapest magassága, látom minden a magasból, és egyébként alattam meg csak egy ilyen állványzat van, hát biztos nem megyek fel.
2: Igen, ráadásul amúgy fura volt kikerülni ugye az ott hagyott festékes vödröket, hevederek létrák,
3: kellett még utána tovább folytatni. Igen.
2: És ha már itt vannak az állványon, akkor, ezt a rész kellene fehérre
3: festeni. De profin meg volt csinálva egyébként, és teljesen rendben volt. Na azért a foci még mindig a legnépszerűbb sportág, és hát vannak érdekes új szabályok. Mert tegnap előtt arról beszéltünk, hogy azért a fociban ritkán változnak a szabályok, de vannak olyanok, amiket most megváltoztattak, például Angliában. Úgy gondolták, hogy bevezetik, ha jól emlékszem az angolok, hogy mostantól kezdve, miután megszaporodott az időhúzás, és például a kapusok nagyon sokáig fetrengenek egy-egy szituáció után.
2: Tehát imádom, amikor odagurul a labda, és ráfekszik.
3: Ráfekszik, majd utána eljátsza, hogy ráléptek a kezére, fejére, bármi, akkor még utána 3 percig fetreng, és nyilván addig nem folytatódott a játék, amíg egy kapust ápolnak. Erre rájöttek a szabályalkotók is, hogy ezt a kiskaput ezt be kellene valahogy zárni, és közölték, hogy jó, akkor az új szabályok értelmében, ha a kapust ápolták, akkor utána egy mezőnyjátékosnak 1 percig le kell majd mennie a pályáról, tehát addig a csapat emberhátrányban lesz.
2: Az a helyzet, hogy én nevetségesnek hangzik, de valahol ennek elejét kell venni, mert én azon csodálkoztam mindig, hogy figyeljetek meg gyerekek, nem ég a pofátok, hogy annyira gyenge színészi játék, annyira átlátszó, hogy komolyan ez így elfér az arcotokra, nem lenne pofám.
3: Hát a kedvencem az volt a VB-n, amikor volt olyan kapus, aki görcsöt kapott. Hát azért a legkevesebbet általában a kapusok futják a mérkőzéseken, tehát nem lehet túl jó kondiban valaki, hogyha már a 60. percben görcsöt kap a kapuban, úgyhogy védeni valója azért olyan sok nem volt, de akkor már vezetett a csapat, és akkor érezte,
2: olyan
3: hogy
2: szoktak.
3: Most hirtelen görcsöt kell kapni. Na, erre mondták azt, hogy akkor 1 perc. Milyen érdekes volt a szurkolói reakció. Nem az volt, hogy ez hülyeség, vagy valami, az volt, hogy miért nem

0: 5 perc, és akkor az már tényleg büntetés lenne, mert 1 percet úgy át lehet. Na mindegy, vannak ilyen változások. Brazíliában meg egy másik változást hoztak, legalábbis egy döntés értelmében ez precedens értékű lehet. Történt ugyanis, hogy az egyik játékos egy sajnálatos belépő után a másikat úgy megrúgta, hogy annak eltört a lába. Még próbálta folytatni a játékos, akinek eltört a lába, nem tudták pontosan, hogy mi a diagnózis, azt hitték, hogy csak zúzódás, tudod, lejegelték, stb. Kapott egy kis fájdalomcsillapítást, tehát az próbált menni, de aztán utána az orvosi vizsgálat megállapította, hogy sokkal súlyosabb, és a sípcsontjában törés van, úgyhogy jó ideig ki kell hagynia. Na most a Brazil Labdarúgó Szövetség pedig úgy döntött, hogy akkor az lesz az igazságos döntés, hogy az a játékos, aki a sérülést okozta, addig nem léphet pályára, amíg a másik teljesen rendben nem jött.
1: Szemet szemért.
0: Igen, körülbelül
1: ez,
0: hogy gondolkodj el azon, hogy ha esetleg sérülést okozol a másiknak, akkor az neked is fájjon ugyanúgy. Hozzáteszem, hogy ez a játékos, aki a sérülést okozta, ez annyira megbánta az esetet, és annyira rosszul érezte magát, hogy azt mondta, hogy ő egész éjszaka virasztott, imádkozott,
1: hogy pályára léphessen.
0: Hát inkább azért, hogy ne legyen súlyos a sérülés.
1: Hát,
0: látta ő azt akkor, hogy valószínűleg súlyos, akkor még nem tudták az első diagnózist, tehát le a kalap, és el is fogadta a döntést, mondta, hogy teljesen rendben van, nyilván nem szándékos volt, de hát igenis, ez egy olyan döntés a szövetség részéről, amilyen még nem volt, és lehet, hogy ebből lehet majd aztán más országokban is hagyomány.
1: Ez tök jó gondolatébresztő, mert az, aki egyébként a focit nézi, az nem K1-et akar nézni, az nem rúgdosódást, azt a focit, a labdajátékot, azoknak az átadásának a szépségét, a cseleket, nem pedig azt, hogy például az argentinok, meg más egyéb, akár klubcsapatok is vagdalják szét a játékosokat. Ezt amúgy én el tudnám képzelni, ezt egy picit talán finomítva, de valahol ezt szabályba vésni, hogy akkor viselje a következményét, tehát valahogy visszafogni azt, hogy üsség vágják egymást.
0: Ha várjál, akkor ötvözzük a két szabályt, most jutott hirtelen eszembe, ezt a angliait, meg a másikat. Ha te sérülést okoztál a másiknak, amíg ápolják a másikat, akkor neked is le kell menni.
1: Már rögtön a mérkőzésen
0: így, közben.
1: Így van.
0: És amíg tart az ápolás, akkor addig te is ember hátrány, vagy te sem játszhatsz.
1: Pontosan, ha pedig olyan komoly a sérülés, hogy tényleg utána való napokban, hetekben ápolás, akkor igen, ő se játszon.
0: Igen, meg még érdekesebb, amikor ilyen tömegverekedés van, akkor marad a két kapus. Mind a két csapatból mindenkit leküldenek. Nyilván át kell ezeket gondolni, meg vannak olyan szituációk, amiket nem is látsz. Tehát amikor visszanézed lassításba, akkor sziszensz fel, hogy látszik, hogy a labdát akarja elrúgni, de hát...
1: De szerencsétlenül járt,
0: igen. Meg a csatár megtolta még az utolsó pillanatban, így aztán a lábát, lábfejét, bokáját találják. Már volt olyan Sándor Pista bácsi, kiváló edző, aki azt mondta, hogy hozzám játékos boka sérülése ne is jöjjön panaszkodni, az ugyanúgy játszani fog, mert az természetes dolog egy futballistánál, hogy eltalálják a bokáját. Úgyhogy ez ilyen is van, úgyhogy hát érdekesek ezek a döntések, meglátjuk, hogy lesz-e belőle precedens értékű. Abból viszont igazi mém lett, van egy miskolci srác, Novek Lászlónak hívják egyébként, jegyezzük meg a nevét, majd ha van időd, akkor keres rá. A hétvégi Forma 1-es magyar nagydíjon, miközben tartott a pilóta parádé, úgy gondolta, hogy ő, mint pályamunkás önkéntesként dolgozott ott a Hungaroringen, és hát amikor elmentek a pilóták, és nem volt semmi izgalom a pályán, akkor ő fogta és a zenére leállt brékelni. Egyébként egy bréktánc csapatnak a tagja, de úgy abban a szerelésben, amiben van ez az overall, meg mindenféle, mint pályamunkás, óriási sikere volt. Tehát ott a közönség az felállva tapsolta. Nyilván kikerült ez a közösségi felületekre, és ahogy ott brékel, és nagyon jól csinálja. Tehát
1: látszik, hogy nem előtte nézett két TikTok videót, amiben megtanulta.
0: Igen. Úgyhogy ez is színesítette, és gyakorlatilag el is vitte a sót a Hungaroringről, tehát a hétvég egyik legizgalmasabb jelenete Novek Lászlónak a breaktánc bemutatója volt. Hát lesznek még izgalmak majd szeptemberben is, mert hogy ismét lesz Extreme Trail verseny Nyíregyházán, mégpedig két napon keresztül lesz egy terefutó verseny és lesz egy akadályverseny, egyre népszerűbb. Már most szeretnénk elmondani, hogy a gyerekeknek egyébként, ha jól emlékszem, 14 éves korig, tehát 4-től 14 éves korig ingyenes lesz. Ez egy újdonság a korábbi évekkel ellentétben, pont azért, hogy a gyerekek megismerkedjenek ezzel, és a szülők is levetkőzzék azt, hogyha meghallják ezt a nevet, lehet, hogy extrém trail, azt gondolja, hogy hű, ez valami nagyon veszélyes dolog. Vitkai Elemér egyébként, aki ennek az egésznek a szervezője, meg az egyesületnek is a létrehozója, vagy vezetője, mondta, hogy hát akkor, amikor létrehoztuk ezt a nevet, hogy extrém trail, akkor olyan jó ötletnek tűnt. Ma meg már lehet, hogy más nevet adnánk neki, mert így néhányszor a szülők akkor azt gondolják, hogy hát itt ejtőernyővel ugrálnak, életveszélyes állapotok vannak, stb.
1: Legyen exkluzív. Most hát ezt a tetoválást nem lehetne módosítani.
0: Tehát, hogy ez az extrém trail, ez nem olyan veszélyes, mint ami ennek hangzik. Akadályokat kell leküzdeni, ilyen majomlétra, meg felmászni, lemászni.
1: Meg ki lehet váltani ezeket ugye feladatokkal, hogyha nem tudjuk megcsinálni.
0: Így van. Négy ütemű fekvőtámasz, vagy birdie, ahogy hívják. Igen. Szaknyelven. És hát ez a verseny, ez ismét Nyíregyházára érkezik, majd Sóstóra, és hát azért tegyük hozzá, hogy a sóstói strandfürdő minden tekintetben partner, mert hogy hát szeptemberben általában ők már bezárnak, és szeptember 10-e körül lesz ez a verseny, vagy 15-e körül, hogy kinyitják, és a csúszdát is beépítették például az egyik akadályok közé, tehát fel kell mászni, és majd lecsúszni a csúszdán például, de a melegvizes medencét ismét feltöltik, majd a versenyzőknek, hozzátartozóknak, családtagoknak, meg egésznapos programnak ígérkezik. Már elindult a nevezés, úgyhogy ha valaki szeretne indulni ezen a futóversenyen, inkább futóversenynek hívjuk, akadályokkal tűzdelve, akkor már most megteheti és nevez. Hát mondom még egyszer, a gyerekeknek pedig ingyenes lesz.
1: Igen, olyan ez, mint egy gátfutás, csak itt magasabbak a gátak.
0: Ennyi, igen. De milyen érdekes, voltak ott gyerekek, akik egyébként a pálya karbantartásban segítkeztek, vagy a célba érkezéskor üdítőket adtak, stb. Amikor elment a mezőnyök, végig azzal szórakoztak, hogy van egy ilyen rész, ahol fel kell futni, vagy fel kell húzni magad kötéllel, és a másik végén pedig le kell csúszni. Nyilván mit csinál a gyerek? Ahol le kell csúszni, ott próbál meg felmászni. Úgyhogy ők ezzel szórakoztak, hogy folyamatosan. Na most az egyik ismerősömnek a kislánya is ott volt, másnap összefutottam velük, mondja az anyukája, figyelj már, hát ezt én nem értettem. Hát Borókának mitől szakadt szét a nadrágja, hogy úgy jött haza erről a verseny, hogy teljesen darabokba a gatyája. És nem akartam szegénybe köpni, de most már eltelt 2 év, úgyhogy most már elárulhatom, hogy mert a rossz irányból közelítette meg a felmászót, meg a csúszdát. És nyilván miután a barátnői is így mentek, így mindenkinek így nézett ki a gatyája, így a divatba az ilyen tépet farmer, alig hanem egy extrém trail verseny után.
1: Igen, ott a gyerekek inkább az extrém trailnek az extrém részét fogták meg.
0: Igen.
1: Na úgyhogy mindenkinek jó szórakozást kívánunk közben, ugyanis ugye itt a sport és az öröm és az élmény találkozása az, ami szerintem egy ilyen nagyon jó elegyet alkothat. Laci, neked pedig köszönjük, hogy erről beszámoltál.
2: Ez volt a Keltető Sport. A Sunshine FM-en.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Sör, prosecco, pezgő, fröccs, sok-sok buborék. Június 31-től augusztus 2-áig, pinteken, szombaton és vasárnap, 15. Sóstó Serfest és buboréknapon, Nyíregyháza Sóstó, a Hungest Hotel Sóstó mögötti sétányon, és a Sóstó Gardenben, a buborékos italok mellett, barbecue, street food és három nap zenei őrület.

0: Sóstóserfeszt és buboréknapok. Egy kort nyár, egy falat élmény. Részletek a Facebook eseményben.
1: Körzetük a vadkelet. Tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
2: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
1: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balogh Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből. Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
2: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
1: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
2: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
1: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
2: Sunshine FM.
1: Csak jó zene. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Megszűnik a bírósági tárgyalások online nyilvánossága. Átlagsebesség mérés bevezetését szorgalmazza Csák László a parlamentben. 3 éves mélyponton az Agrárindex, az asszály és a drágulás sújtja a gazdákat. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Társadalmi egyeztetésre bocsájtotta a kormány az egyes igazságügyi törvények módosításáról szóló javaslatcsomagot. A tervezett jogszabály átülteti a hazai jogba az Európai Unió úgynevezett anti-sleep irányelvét, amely védelmet nyújt az újságíróknak és a civil szervezeteknek a hatalmi helyzetben lévő megfélemlítő, visszaélésszerű pereivel szemben. A módosítás emellett megszünteti a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát, mivel a digitális közvetítés a tapasztalatok szerint árnyaltan kockázatot jelent a személyes adatok védelmére és az eljárások zavartalanságára is. A tervezetet augusztus 1-jéig lehet véleményezni. Visszatér Debrecenbe Nagy Gergely Sándorra az állatkert korábbi igazgatója. A szakember július végével távozik a Hajdúböszörményi vagyonkezelő éléről, ahol elmondása szerint sikerült megállítani a cégcsoport adóssághalmozását és lezárni a korábbi visszaélések kivizsgálását. A leköszönő igazgatósági elnök munkáját a Böszörményi város vezetés is méltatta. Nagy Gergely Sándor közösségi oldalán úgy fogalmazott, azzal a céllal tér vissza szülővárosába Debrecenbe, hogy ott is megvalósuljon a valódi rendszerváltás. Az átlagsebességmérés mielőbbi bevezetését szorgalmazza a parlamentben Csák László. A Tiszapárt hajdúbihari országgyűlési képviselője hangsúlyozta, a szakaszos sebességmérés célja nem a bírság behajtása, hanem a megelőzés és az életmentés. Csák László nemzetközi példákra hivatkozva rámutatott, hogy a rendszer bevezetése után az érintett útszakaszokon több mint 50%-kal csökkent a halálos és súlyos balesetek száma. A politikus kiemelte, hogy a közlekedésbiztonság nem pártpolitikai kérdés, hanem közös felelősség. Lakossági egyeztetést tartottak a debreceni Basahalom utca aszfaltozásáról. A városüzemeltetési osztályon rendezett megbeszélésen a helyi lakók személyesen is megoszthatták javaslataikat Piros Zoltán képviselővel és a tervezőkkel is. A fejlesztés második ütemében mintegy 470 méter hosszan épülhet szilárd burkolatú út nyílt csapadékvízelvezetéssel és járdával. A kiviteli tervek a várakozások szerint az év végére készülnek el, a beruházás pedig 3 magántulajdonú ingatlant is érinteni fog. Legyen tele az iskolatáska elnevezéssel indít tanszergyűjtést a Magyar Vöröskereszt Debrecenben és Püspökladányban is. A szervezet a rászoruló és hátrányos helyzetű családok gyermekeinek gyűjtött tanszereket, iskolatáskákat és tornafelszerelést a július 27-től augusztus végéig tartó akcióban. Az új és jó állapotú használt adományokat a területi irodákban várják a munkatársak. A szervezők kérik a lakosságot, hogy aki teheti, támogassa a rászoruló diákok tanévkezdését. Gyenge közepes évre számíthat a magyar mezőgazdaság. Az MBH Bank legfrissebb elemzése szerint a szektor teljesítménye ugyanis elmarad az elmúlt 5 év átlagától. A tartós asszály, a súlyosbodó vízhiány és a magas alapanyagárak miatt az Agrárbizalmi Index 3 éves mélypontra zuhant. A búzánál és a kukoricánál a 2022-es történelmi asszályhoz hasonló hozamcsökkenés várható. A legnehezebb helyzetben a gyümölcs, a sertés és a kukorica termelők vannak.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Ma Debrecen környékén sok napsütés és forró, száraz idő várható. Csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge marad, csak néhol érénkülhet meg. A délutáni hőmérséklet 35 fok körül alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: neked becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: További szép délelőtt, pontosan 4:10 van, de ne csak az öveket csatoljátok be, hanem azért legyetek figyelmesek is az utakon, és hogyha már az övbecsatolás és közlekedés, akkor kint van a ma reggel témája, rengetegen szóltatok már hozzá, és hát a gondolataitokat továbbra is várom. Abban a kérdésben, hogy mivel szorítanád vissza a gyorshajtást? Azért itt vannak egészen különböző ötletek is erre vonatkozóan. Például ugye, amit beszeretnének vezetni, az, hogy bizonyos szakaszokon átlag sebességet mérnek, van egy belépési és egy kilépési pont, és akkor a kettő közötti átlagot néznék meg egyszerű matematikai számításokkal. Na, és közben azt írja például Ivet, hogy ideiglenes jogosítvány bevonásával, visszaesőknél autó elkobzással. Ugye ezekről már hallottunk külföldi esetekből, hogy ott ugye ez a trend és ez az eljárás. Azt mondja, az a baj, hogy fittyet hánynak sokan a pénzbírságra. Igen, különböző pénztárcával rendelkezünk, valakinek annyira vastag, hogy igazából nem nagy kunszt akár 2-300 ezer forintos bírságot is kifizetni, akár még naponta is. Aztán Anett írja, hogy pénzbírságok további emelésével, miközben Robi azt mondja, és ő egy másik megközelítésből veszi a dolgokat, az éremnek ugyanis két oldala van. Azt mondja, azzal kezdeném, hogy aki a megengedett helyett, az 50 helyett 30-al megy, vagy a 90 helyett 60-65-tel, és feltart, előzésre kényszerít mindenki mást, az pont annyira büntetném, mint aki 50 helyett 70-nel, 90 helyett 110-zel megy. Egyébként ez sem egy rossz gondolat, és azért ez is megérne egy misét, hogy azok, akik túlzottan lassan haladnak, és tényleg, ahogy írod, bele kényszerítik a másikat előzésbe, hogy ott is lehetne valamilyen elbírálás. Nekem az egyik kedvencem, és szerintem ezt fogjuk megtartani, egy olyan beépített rendszerrel, írja Roli, ami 5 km/h sebesség túllépésnél azonnal elindítja a Baby Sharkot. Garantálom, hogy maximális hangerő hallgatva, itt mindenki azonnal a fékre lépne. Na, hát akkor a gyorshajtók kedvében járva. Mindezt a közjó érdekében természetesen, csak azért, hogy a gyorshajtókra hassunk ezzel egy picikét. Hát egészen elképesztő az, hogy 17 milliárd megtekintésnél jár ez a videó, tehát azért valahol lehet más országokban már használják a gyorshajtás elkerülésére. Köszi Roli, én ezzel szimpatizálok a leginkább, úgyhogy lehet, hogy ennek a bevezetése lesz az igazán célra vezető. 9 óra 17 perc van, és hát továbbra is kommentelhettek a témában, mivel szorítanád vissza a gyorshajtást. Megyünk tovább, Hallucination, érkezik Regard.

0: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja. Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM.

Damiano Davidének járt, ez volt a Talk to Me, ez pedig a Sunshine FM 9 óra 32 perckor. Írja nekünk, kedves hallgatónk, hogy nem működik a jelzőlámpa Nyíregyháza Tiszavasvári úti kereszteződésében. Köszönjük szépen, fotót is küldött. Nem tudom jelenleg mi a helyzet, ez egy korábbi üzenet, hogy azóta működésbe hozták-e. Közben viszont visszakapták a vasúti átkelőket a nyíregyházi vasútvonalakon vagy kereszteződéseken átjárókban áthaladó autósok. Megtalálták a hiba forrását a szakemberek, és innentől kezdve ismét működik a fényjelző berendezés. Úgyhogy figyeljetek oda, de a fényjelző berendezés működése, mint ahogy említettük, ez Hagymási Sándor gépermű szakoktatóval, nem azt jelenti, hogy nem jön a vonat, hanem azt jelenti, hogy működik a jelzőkészülék. Hol fehéren, hol pirosan, ennek megfelelően közlekedjetek, és mindig lassítva, szétnézve keljetek át. Jó, ne legyen már ebből egy ilyen felelőtlen baleset, és ugye olykor akkor az akár még tragédia is. Bármilyen egyéb útinformációtok lenne, azt mi nagyon szívesen fogadjuk. Köszi előre is, 0623 16 3000. Debrecenben is több helyen vannak útjavítási, rekonstrukciós munkálatok. Például a Csikakért utcában, illetve a Doberdónál is vannak azért komolyabb fennakadások, úgyhogy mindenhol nagyon nagy türelemre lenne szükség. Meg arra, hogy ne legyenek gyorshajtók, ugyanis statisztika szerint a gyorshajtásból eredő baleset a legkirívóbb és az a legmagasabb érték. Mivel szorítanád vissza a gyorshajtást? Jöhetnek az ötletek, úgyhogy van egy kis brainstorming itt a Facebook oldalunkon, mindez páros Cinema City Magyarország mozi belépőért. És vannak jó zenéink is, például a régmúltból, még a 2000-es évek előttből érkezik a 99-es J-Lo dal. Hey!

0: csak jó zene ez a Sunshine FM. Tiesto betyárkodott itt egy jó 10 évvel ezelőtti dalával, ez volt az On My Way, 10 perc múlva pedig 10 óra, úgyhogy rövidesen kiderül, hogy kinyeri majd a páros Cinema City Magyarország mozi belépőt, ugyanis a kérdés az volt a ma reggel témájában, hogy mivel szorítanátok vissza a gyorshajtást, egész egyszerűen ilyen gondolatébresztő témával készültünk, és hát rengeteg különböző aspektusból megvizsgálták hallgatóink ezeket a dolgokat. Voltak jó és talán kevésbé jó ötletek, de szerintem egyébként a döntéshozók egész nyugodtan néha-néha ránézhetnének a Sunshine Facebook oldalára is, mert a hallgatóknak bizony, ugye a városlakóknak, a térségben élőknek, az ország civil embereinek is olykor igazán jó véleményük van, ugyanis ők szembesülnek nap mint nap bizonyos helyzetekkel. Nem feltétlenül azok, akik ott ülnek és aláírást, illetve pecsétet tesznek a dolgok végére. Na, és hogy mi történt ma reggel? Azért ezt is meghallgatjuk.
1: Ez történt ma reggel a Keltetőben, a Sunshine FM-en.
0: Nekem inkább nagyobb félelmem az egyébként, hogy kinyitom a csomagot, ami külföldről érkezik, és találok benne egy skorpiót, egy kígyót, tehát azért ennek is megvan a veszélye.
2: Amit keresne abba egy kígyó?
0: Hát miért nem állhatna bele? A csomagolás előtt, alatt, hát bármi.
2: Hát azért ezt csak egy olyan raktárba csinálják, ami kígyómentes. Ki van írva, hogy nagybetűkkel kígyóknak belépni tilos.
0: Hát oké, jó, biztos így is vannak vele, igen. Tehát, hogy neked benned nincs ez meg? Biztos vagyok benne. Ez lesz a következő téma. Jövő héten csinálunk
2: egy ez a rész. Nincs, viszont amikor volt a Covid, és jöttek ezek a csomagok, meg ilyesmi, akkor úgy bennem volt, hogy ez biztos hány kézen ment keresztül, hány ember, hogy csomagolták be. Igen. Nyilván én például ilyen élelmiszer cuccokat, meg táplálék kiegészítő, és mert soha életben nem vennék, és nem is veszek. Pont azért, mert nem tudod, hogy mi van benne.
0: Az a fura, hogy bennem sosem volt semmi félelem, kétel, mikor Kínából érkezett bármiféle eszköz, műanyag, ruhanemű, tényleg bármi, de olyan sok rosszat olvastam meg, láttam, hogy azok vajon hol készülhetek, hány kézen mennek keresztül, hogy azóta van bennem egy ilyen félsz, hogy nem tudod az előéletét, nem ismered, tehát, hogy van-e benne tetű abban a ruhában, vagy mit tudom,
2: ki kell mosni,
0: ágyi poloska, vagy
2: megveszel egy ruhát,
0: persze, kimosod.
2: De hát most bemész itt egy kínai áruházba,
0: mi
2: a különbség? Vagy a piacra, ha kimész, ugyanaz.
0: Annyi a különbség, hogy ezt többen próbálták fel, mint a kínait,
2: hát igen.
0: Amit rendelsz.
2: Lehet, hogy itt a piacon, vagy bárhol, amikor az utcán, vagy a földön árustól megveszed, ott nagyobb az esély, ha mit mondták, kígyóra. Hát kígyóra nem, de mondjuk mit tudom,
0: ágyi poloskára,
2: vagy poloska, vagy valami. Igen, hát ez benne van nyilván, de ez bármelyik boltnál előfordulhat. Hát láttunk már olyan jónak tűnő éttermet is, ahol aztán bezárták, mert azt mondták, hogy megmutatták a konyhát, és hogy nézett ki. Tehát kívülről te azt nem látod, hogy hetek óta nem mosogatnak.
0: Mondjuk én is voltam már például olyan esküvői helyszínen itt távolabb tőlünk, aminek a konyháját látva azt mondtam, hogy édes Istenem, de jó, hogy azt a vendégek nem látják.
1: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
0: 9 óra 52 perc van, és ott járunk, hogy egy páros Cinema City Magyarország mozi belépőt ígértem, ugye azok között kisorsolva, akik kommenteltek a ma reggel témájában. Tehát a Facebookon az egyik kommentelő most nyer egy páros mozi jegyet. Jupin Roland és Jupin Rolandné egy néven futnak, de egy és ugyanaz a cég, úgyhogy a családnak gratulálunk, megvan a páros mozi belépő. És ennyi volt mára a Keltető, mára holnap reggel ismét visszatér majd a műsor. Kedves Juditok és Xéniák, benneteket pedig szeretettel köszöntünk, és remélhetőleg nem csak mi, hanem mindenki a környezetetekben. Friss hírek, információk nem sokára, aztán jön Váci Zoli is, mára pedig köszöni Dankó Laci, és búcsúzik Olasz Gabi. Szép napot, ciao.
1: A fiúk most gyors töltőre pattannak, hogy holnap reggel ismét együtt ébredjünk a térség első számú reggeli műsorával, a Keltetővel.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Sör, prosecco, pezgő, fröccs, sok-sok buborék. Július 31-től augusztus 2-ig, pénteken, szombaton és vasárnap, 15. Sóstó Serfest és buboréknapok, Nyíregyháza Sóstó, a Hungest Hotel Sóstó mögötti sétányon, és a Sóstó Gardenben, a buborékos italok mellett, barbecue, street food és 3 nap zenei

0: és díjmentes, sóstóserfeszt és buboréknapok. Egy kort nyár, egy falat élmény. Részletek a Facebook eseményben.
1: Körzetük a vadkelet. Tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
2: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
1: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balog Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi.
4: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
1: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemel csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Válaszd a siker útját. Kért kedvezményes csomagajánlatunkat. Nekünk te vagy az első. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
2: Igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Állami kamattámogatást kapnak a tejtermelők és feldolgozók. Több mint fél kiló kristályt találtak egy autóban. Jelenleg több száz csecsemő maradt a magyar kórházakban. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Rendkívüli kamattámogatással segíti a kormány a tejágazatot a súlyos piaci válságban. Bóna Szabolcs agrárminiszter bejelentése szerint a tejtermelők akár 100%-os, a feldolgozók pedig 70%-os kamatkedvezményt kapnak a forgóeszköz hiteleikre. A gazdák tehenenként akár 1 millió forintos kedvezményes hitelt is felvehetnek a likviditásuk megőrzésére. Az állami mentőcsomagra a kínai védővámok és a zuhanó felvásárlási árak okozta európai tejpiaci összeomlás miatt volt égető szükség. Több mint fél kilogramm kristályt találtak a rendőrök egy gépjárműben Debrecenben. A készenléti rendőrség járőrei a Sámsoni úton figyeltek fel egy gyanúsan lassan haladó autóra. Az igazoltatás során a járműben ülő két férfi és egy nő feszülten viselkedett. A kocsi átvizsgálásakor pedig több mint 550 gramm kristályos anyagot találtak a jobb belső ülés alatt. A nyomozók a trió mindhárom tagját egy gyanúsítottként hallgatták ki kábítószer birtoklása miatt. A 31 éves férfi utast a bíróság azóta le is tartóztatta, két társa még szabadlábon védekezik. Újabb mérföldkőhöz érkezett a debreceni BMW gyára, legördült ugyanis a gyártósorról az 50 ezredik autó is. A kizárólag Debrecenben készülő tisztán elektromos BMW iX3 iránt akkora a kereslet, hogy a vállalat már a szeptemberre tervezett harmadik műszak bevezetésére készül. A közel 25 millió forintos indulóárú modell megrendeléseinek száma hamarosan egyébként eléri a 100 ezret. A több mint 2 milliárd eurós beruházással megépült debreceni gyár jelenleg több mint 5000 embernek ad munkát. 19 körözött szemét fogtak el a debreceni és a készenléti rendőrök egy összehangolt akcióban nemrég. A nagyszabású ellenőrzés célja az volt, hogy felkutassák a hatóságok elől rejtőzködő, elfogató parancs alapján körözött helyi lakosokat. Az egyenruhások kiemelten ellenőrizték a vasút és autóbusz állomásokat, valamint a nagyobb forgalmú közterületeket, ahol csak nem 400 embert igazoltattak. A razzia során elfogott 19 ember közül 4-et azonnal büntetés végrehajtási intézetbe szállítottak a rendőrök. Karbantartási munkálatok miatt változik a menetrend a Püspökladány Bihar keresztes vasútvonalon. Július 31-től augusztus 3-áig Berettyújfalu és Bihar keresztes között vonatpótló buszok szállítják az utasokat. A hosszabb menetidő miatt a pótlóbuszok körülbelül 10 perccel korábban indulnak el Bihar keresztesről Berettyújfalu felé, éjszaka és kora hajnalban pedig a teljes útvonalon buszok közlekednek a szerelvények helyett. A MÁV most arra kéri az utazókat, hogy indulás előtt tájékozódjanak a MÁV Plusz alkalmazásban, vagy a jegy.mav.hu oldalon. Országos önkéntes toborzást indított a Nevetni Kék Alapítvány, amely csecsemőgondozó, úgynevezett babasimogatós segítőket keres magyar kórházakba. A kezdeményezés célja, hogy egyetlen kisbaba sem maradjon szeretet és figyelem nélkül. Az önkéntesek képzésen vesznek részt, ahol felkészítik őket arra, hogyan támogassák empatikusan és szakszerűen a rászoruló csecsemők testi és lelki fejlődését. A Szociális és Családügyi Minisztérium adatai szerint jelenleg 320 csecsemő tartózkodik kórházban, közülük 256-an egészségügyi ok nélkül maradtak bent.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Ma Debrecen környékén sok napsütés és forró, száraz idő várható. Csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge marad, csak néhol érénkülhet meg. A délutáni hőmérséklet 35 fok körül alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Köszönjük a friss híreket, mi pedig útjára indítjuk a Juice mai 4 órás zenefolyamát. Megkerestük az összes királynyári slágert, hozzá turmixoltuk napjaink kedvenceihez, úgyhogy a hallgatni valóra ma sem lesz panasz. Töltsd velünk a következő órákat!
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene!

Mars, éppen aktuális slágere szólt itt nálunk, ez a Sunshine FM. Nem sokára folytatjuk csak jó zenével. De menetrendszerűen érkezik már is az orvos meteorológia, avagy kiderítjük, hogy az időjárás milyen hatással van a szervezetünkre. Azt ugye mindenki tudja, hogy el kellett rendelni a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást. Nagyon fontos, hogy most tényleg vegyük komolyan a következő napok terheléseit, mert a szervezetünk egyre nagyobb veszélybe kerül, hiszen egy kifejezetten kritikus időszak következik. Egyre több felé már az éjszaka sem csökken 20 fok alá a hőmérséklet, egyre gyakrabbá válik a hőkifáradás, rendkívül magas, és a nyaralókat is fenyegeti a napszúrás veszélye, hogyha nem vigyázunk, a folyadék fogyasztással együtt az ásványi anyagok pótlására is, akkor a hőgörcsök is egyre gyakoribbá válnak, hőegyensúlyi zavarok is felléphetnek. Szóval mindenki vigyázzon magára, vigyázzunk egymásra, mi pedig nyomjuk tovább a jó zenét. Itt egy korábbi nagy slágere, a magyar DJ-nek New Week érkezik, ez a My Love.

0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.
1: Ma azoknak fogunk segíteni néhány trükkel, akik időhiányban folyamatosan egészségtelenül táplálkoznak, pedig rohanás közben is lehet egészségesen enni, csak néhány trükk kell hozzá. Na figyelj, csak néhány tudatos szokást kell bevezetni az életünkbe, például azt, hogy tervezd meg előre az étkezéseidet, ha hetente egyszer időt szánsz a menü átgondolására, könnyebben elkerülöd a gyors éttermeket és a feldolgozott ételeket. Készíts bevásárló listát, ez segít céltudatosan vásárolni, így elkerülnek az egészségtelen döntések. Ha mindig van otthon zöldség, gyümölcs, banán, teljes kiörlésű kenyér, sokkal könnyebb egészséges ételt készíteni és pikpak csak gyorsan bekapni. Tarts otthon egészséges alapanyagokat, ez is nagyon fontos. Fagyasztott zöldségeket, tonhal, konzervet, tojást, zappelyhet, ezek mind gyorsan elkészíthető tápláló alapanyagok. Percek alatt összerakhatsz belőle egy egyszerű étkezést, ami értékes is.

első bemelegítő óránkba, ezen kívül még egy dal fér bele, de utána sem állunk le, ígérem. Sőt, épp hogy még csak most kezdünk belejönni a Juice mai első bemelegítő órája után, pörög tovább a zenefolyam a legnagyobb kedvencekkel. A következő órában üzennek majd a csillagok, de jön a napi kalendárium sztár szülinaposokkal, hát nem akármilyen ünnepeltünk van ma, a nemrég Magyarországon forgató Terminátor Arnold Schwarzenegger ünnepli a szülinapját, hogy hanyadikat, és hogy mik az aktuális hírek, érdekességek vele kapcsolatban, erről is hallasz majd. Na de most jöjjön a magyar regi egyik jeles képviselőjeként az Iron Mafia zenekar, a Mellettem című dalukkal zárjuk ezt az órát, aztán hírek. Látom.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Sör, prosecco, pezgő, fröccs, sok-sok buborék. Július 31-től augusztus 2-ig, pinteken, szombaton és vasárnap, 15. Sóstó Sherfest és buboréknapok, Nyíregyháza Sóstó, a Hungest Hotel Sóstó mögötti sétányon és a Sóstó Gardenben, a buborékos italok mellett, barbecue, street food és három nap zenei

0: Kertes, Sóstóserfeszt és buboréknapok. Egy kort nyár, egy falat élmény. Részletek a Facebook eseményben.
1: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Tudtad, hogy a zenehallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
2: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Megszűnik a bírósági tárgyalások online nyilvánossága. Átlagsebességmérés bevezetését szorgalmazza Csák László a parlamentben. 3 éves mélyponton az Agrárindex, az asszály és a drágulás sújtja a gazdákat. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Társadalmi egyeztetésre bocsájtotta a kormány az egyes igazságügyi törvények módosításáról szóló javaslatcsomagot. A tervezett jogszabály átülteti a hazai jogba az Európai Unió úgynevezett anti-sleep irányelvét, amely védelmet nyújt az újságíróknak és a civil szervezeteknek a hatalmi helyzetben lévő megfélemlítő, visszaélésszerű pereivel szemben. A módosítás emellett megszünteti a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát, mivel a digitális közvetítés a tapasztalatok szerint árnyaltan kockázatot jelent a személyes adatok védelmére és az eljárások zavartalanságára is. A tervezetet augusztus 1-jéig lehet véleményezni. Visszatér Debrecenbe Nagy Gergely Sándor, az állatkert korábbi igazgatója. A szakember július végével távozik a hajdúböszörményi vagyonkezelő éléről, ahol elmondása szerint sikerült megállítani a cégcsoport adóssághalmozását és lezárni a korábbi visszaélések kivizsgálását. A leköszönő igazgatósági elnök munkáját a böszörményi város vezetés is méltatta. Nagy Gergely Sándor közösségi oldalán úgy fogalmazott, azzal a céllal tér vissza szülővárosába Debrecenbe, hogy ott is megvalósuljon a valódi rendszerváltás. Az átlagsebességmérés mielőbbi bevezetését szorgalmazza a parlamentben Csák László. A Tiszapárt hajdúbihari országgyűlési képviselője hangsúlyozta, a szakaszos sebességmérés célja nem a bírság behajtása, hanem a megelőzés és az életmentés. Csák László nemzetközi példákra hivatkozva rámutatott, hogy a rendszer bevezetése után az érintett útszakaszokon több mint 50%-kal csökkent a halálos és súlyos balesetek száma. A politikus kiemelte, hogy a közlekedésbiztonság nem pártpolitikai kérdés, hanem közös felelősség. Lakossági egyeztetést tartottak a debreceni Basahalom utca aszfaltozásáról. A városüzemeltetési osztályon rendezett megbeszélésen a helyi lakók személyesen is megoszhatták javaslataikat Piros Zoltán képviselővel és a tervezőkkel is. A fejlesztés második ütemében mintegy 470 méter hosszan épülhet, szilárd burkolatú út, nyílt csapadékvízelvezetéssel és járdával. A kiviteli tervek a várakozások szerint az év végére készülnek el, a beruházás pedig 3 magántulajdonú ingatlant is érinteni fog. Legyen tele az iskolatáska elnevezéssel indít tanszergyűjtést a Magyar Vöröskereszt Debrecenben és Püspökladányban is. A szervezet a rászoruló és hátrányos helyzetű családok gyermekeinek gyűjtött tanszereket, iskolatáskákat és tornafelszerelést a július 27-től augusztus végéig tartó akcióban. Az új és jó állapotú használt adományokat a területi irodákban várják a munkatársak. A szervezők kérik a lakosságot, hogy aki teheti, támogassa a rászoruló diákok tanévkezdését. Gyenge közepes évre számíthat a magyar mezőgazdaság. Az MBH Bank legfrissebb elemzése szerint a szektor teljesítménye ugyanis elmarad az elmúlt 5 év átlagától. A tartós asszály, a súlyosbodó vízhiány és a magas alapanyagárak miatt az Agrárbizalmi Index 3 éves mélypontra zuhant. A búzánál és a kukoricánál a 2022-es történelmi asszályhoz hasonló hozamcsökkenés várható. A legnehezebb helyzetben a gyümölcs, a sertés és a kukorica termelők vannak.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Ma Debrecen környékén sok napsütés és forró, száraz idő várható. Csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge marad, csak néhol érénkülhet meg. A délutáni hőmérséklet 35 fok körül alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Köszönjük a friss híreket. Mi pedig egy brutál jó zenével kezdünk. Itt van velünk már is Ray, a fiatal énekesnő, akinek bizony a TikTok kellett ahhoz, hogy világsztárrá válhasson, hiszen az egyik legtöbbet használt dal az övé jelenleg a közösségi platformokon, a videók aláfestő zenéjeként, szól már is a Where's My Husband.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Bárci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Lady Gaga énekelt nálunk, akit ugye nemrég a moziban is láthattunk, az Ördög Pradát visel második részében saját magát alakította, nagyon-nagyon szuperül, tegyük azért hozzá. Nem sokára jönnek tovább a jó zenék, emlékeztek még Bob Sinclair World Hall-onjára, a kitörölhetetlen klasszikusok listájába örökre beírta magát, nem sokára érkezik hozzánk egy új köntösbe, most viszont nézzük, hogy mennyire lesz mellettünk ma az univerzum, jöjjenek a napi horoszkópok!
1: Sunshine FM asztrológia.
2: A kos figyelme a magánéletére terelődik, ahol egy őszinte gesztussal sokat javíthat meglévő viszonyain. A bika magadsága most hátrányt jelenthet, ezért érdemes nyitottnak maradnia a környezetéből érkező kompromisszumokra. Az ikrek mozgásigénye és szellemi éhsége megnő, így egy esti séta vagy egy jó könyv tökéletes lezárása lehet a napjának. A rák otthoni környezetében találja meg a leghatékonyabban a feltöltődést, ezért érdemes a csendesebb programokat előnyben részesítenie. Az oroszlán hajlamos lehet a túlzott dominanciára, így érdemes figyelmesebben hallgatnia a partnere vagy a munkatársai véleményét. A szűz gyakorlatias szelleme segít a felhalmozódott adminisztratív teendők és félretett ügyek gyors elintézésében. A mérleg egy váratlan bóktól vagy kedves figyelmességtől új lendületet kaphat, ami az egész napos hangulatát meghatározza. A Skorpió megérzései kifejezetten élesek, ezért bátran hagyatkozhat a belső hangjára az üzleti vagy akár személyes ügyeiben. A nyilas hajlamos lehet a túlzott költekezésre, így a mai napon érdemes jobban odafigyelnie a pénztárcájára. A bak végre aratni kezdheti a korábbi kitartó munkájának gyümölcsét, ami akár szakmai elismerés formájában is megmutatkozhat. A vízöntő szabadság vágya felerősödik, így igyekszik minél hamarabb lezárni a kötöttségeket és saját útját járni. A halak támogatásra lelhet egy megbízható barátjában, aki segít helyre tenni a kételjeit.
1: Sunshine FM asztrológia.

itt a Sunshine FM, hello mindenkinek, a délelőtt utolsó órájában vagyunk, és jöjjön a ma fontos eseményeivel a kalendárium és a mai sztár szülinaposok. Ma egyébként a Juditoknak van névnapja, és ma van a barátság világnapja is, Arnold Schwarzenegger pedig 79. Ő a mai nap sztár szülinaposa, akiről egy picit többet is beszélünk. Nagyon sokáig lehetne Arnold Schwarzeneggerről beszélni, hiszen évtizedek óta ő a tökéletes példakép, bárki számára irigylendő és követendő az, amit ő elért. Innen mellőlünk egy ausztriai kis faluból, egy eldugott kis településből lett a világ legismertebb embere. Először ugye a testépítés történetének lett az egyik legnagyobb alakja, ugyanis 7-szer nyerte meg a Mr. Olympia címet, és ezzel ugye sportág legendájává vált. Aztán a filmes világba robbant be a 80-as évektől, ugye Conan a barbár, Terminátor, hát nem sorolom tovább a legnagyobb filmjeit, de közel a 80-hoz sem áll le, Schwarzi. Több szívműtéten is túl van, de ugyanúgy biciklizéssel kezdi a napot, irány a konditerem, és folyamatosan forgat. Nemrég ugye hazánkban egy akció vígjátékot forgatott Chris Hemsworth-el a főszerepben. Karácsonykor jön egy ünnepi filmje, amiben ő alakítja majd a télapót, akinek vissza kell szerezni majd a gyerekek ellopott játékait. 45 év után Conan a barbárként is láthatjuk, ezúttal az öreg Conanként tér majd vissza. Szóval, Isten éltesse a ma 79 éves Arnold Schwarzeneggert, és téged is, ha vele együtt ünnepelsz.

Kygo, a norvég világhírű DJ, most a Vary Public-kal közösen készítette dalát. Kygo egyszerűen nem tud hibázni, gyakorlatilag minden egyes dala a top kategória. Ez az imént is, egy picit ugye a country világába vitt el most minket. Chasing Paradise, Alex Warren pedig még énekel egyet. A friss hírekig, néhány perc múlva ugyanis érkezik a napi helyi hír összefoglaló, a legfrissebb térség információkkal, aktualitásokkal, utána pedig megy tovább a menet, sok zenével és jó kedvel, még 2 órán keresztül számítunk rád.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
4: Sör, prosecco, pezgő, fröccs, sok-sok buborék. Július 31-től augusztus 2-ig, pénteken, szombaton és vasárnap, 15. Sóstó Sherfest és buboréknapok, Nyíregyháza Sóstón, a Hungest Hotel Sóstó mögötti sétányon és a Sóstó Gardenben. A buborékos italok mellett barbecue, street food és három nap zenei

0: Szerves, Sóstóserfeszt és Buboréknapok. Egy kort nyár, egy falat élmény. Részletek a Facebook eseményben.
1: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen @sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Történelmi csúcson a külföldi munkavállalás, miközben nőtt a női munkanélküliség. Tram-train rendszerré alakítanák a debreceni egyes villamost. Több mint 2000 egyetemi képzése nem indul el szeptemberben. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Ez a Civis Krónika.
2: Történelmi csúcsra ugrott a külföldön dolgozó magyarok száma. A KSH legfrissebb adatai szerint júniusban elérte a 124 ezer főt. Közben a hazai munkaerőpiacon láthatóan nőtt a szakadék a nemek között. Míg a férfiak munkanélkülisége csökkent, a nőké 4,9%-ra emelkedett. Elemzők szerint ennek fő oka, hogy rekordmennyiségű nő tért vissza álláskeresőként a munkaerőpiacra, ám elhelyezkedniük nem sikerült. A foglalkoztatottak teljes száma emellett a folyamatos népességfogyás miatt is csökkent. Mérföldkőhöz érkezhet Debrecen közlekedése a kormány által bejelentett Baross Gábor vasútfejlesztési tervvel. A 3550 milliárd forintos országos keret mintegy 10%-a érkezik a Civisvárosba. A fejlesztések során teljesen átalakítják a nagyállomást, ahová a Volán pályaudvar is átkerül. Emellett akadálymentesítik az aluljárókat és lifteket is építenek. Az egyes villamos vonalat pedig tram-train rendszerré fejlesztik, így a környező településekről átszállás nélkül lehet majd bejutni Debrecen belvárosába. A program része a Nyíregyháza és Mátészalka felé vezető vasútvonalak korszerűsítése és új megállók kialakítása is. Ötrangos debreceni elismerésre keresik a jelölteket. Augusztus 24-ig várja Debrecen önkormányzata a jelöléseket a város rangos elismeréseire. Idén is átadják ugyanis a Poncz László, a Csokonai, a Dóczi Gedeon, a Hajós Alfréd és a Hatvani díjakat azoknak, akik kiemelkedő munkájukkal vagy életművükkel szolgálták a várost. Javaslatot debreceni lakosok, civil szervezetek, egyházak, gazdasági társaságok, tudományos intézetek és intézmények vezetői is tehetnek. A díjakat hagyományosan az október 23-ai városi ünnepségen adják majd át. Ismeretlenek megrongálták a Debrecenből korábban Nyíracsádra szállított híres sellőszobrot. A 2001-ben a debreceni főtérről eltávolított, majd Nyíracsádra került alkotásról letörték a karokat és az általuk tartott könyvet is. Bródi Róbert polgármester tájékoztatása szerint a rongálás már korábban megtörtént, a szobor több darabja pedig hiányzik. Az önkormányzatnak egyelőre nem volt pénze még a helyreállításra. A település vezetője kiemelte, a szobrot a jövőbeni felújítása után is csak akkor helyezik vissza a főtérre, ha kiépül a térfigyelő kamerarendszer. Több mint 2000 meghirdetett egyetemi képzés nem indul el idén szeptemberben. A Felvi adatai szerint 2173 szakon nem hirdettek ponthatárt, amelyek csaknem kétharmada valamilyen pedagógus képzés, bár a belügyminisztérium tájékoztatása alapján a felvett hallgatók össztartománya rekordot döntött a pedagógus szakokon, a rendkívül széles kínálat és a speciális szakpárok miatt a meghirdetett tanárképzések közel 60%-ánál nem gyűlt össze a szükséges létszám. A nem induló képzések többsége osztatlan vagy mesterképzés, a legérintettebb intézmény pedig az ELTE tanárképzőközpontja. Ezek voltak a régió és Debrecen legfontosabb információi. Én hamarosan várom Önöket a legfrissebbekkel. Addig is jó rádiózást kívánok!
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Sunshine Sport Arena.
3: Sporthírek a Sunshine FM-en, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. Aranyérmet szerzett a hongkongi vívó világbajnokságon a magyar női kard válogatott. A Batai Sugár Katona Renáta, Spisz Anna, Szűcs Luca összetételű négyes Kínával vívta a döntőt, és 45-41-re nyerni tudott. 2022 és 23 után értek újra csúcsra a mieink. A csapat az azeriek és a japánok magabiztos legyőzése után az elődöntőben a címvédőként indult franciákkal kiélezett meccset vívott, és egy tussal nyert. Az aranyért aztán a kínaiak következtek, és a csapat átvette az irányítást, hátrányból fordított és végül 4 tussal győzött. Az együttest a szintén debreceni Dávid László irányította. A debreceni Battai Sugár és Szűcs Luca immár 3-szoros, Katona 2-szeres világbajnok, tavaly bronzéremmel zárt a magyar válogatott. A DVSC labdarúgó csapat a csütörtökön Jerevánban lép pályára a Pjunyik ellen a konferencia liga második selejtező körének visszavágóján. A csapatot ezúttal sem hagyják támogatás nélkül a szurkolók, akikkel közös találkozási pont lett kijelölve az örmény fővárosban. A Loki az első meccset 1-0-ra nyerte, így előnnyel várhatja a visszavágót. Közben közeleg a nagy érdeklődéssel várt DVSC Nyíregyháza rangadó időpontja is, amely augusztus 9-én vasárnap 19:30-kor kezdődik a Nagyerdei stadionban. A felfokozott várakozás miatt a találkozóra már el is indult a jegyértékesítés, az összecsapásra elérhetők a belépők online. A Prestige meccsre több mint 10 000 néző várható, ezért is érdemes elővételben beszerezni a jegyeket. Ezek voltak a sporthírek itt a Sunshine FM-en, köszönöm figyelmüket, további szép napot!
2: Ma Debrecen környékén sok napsütés és forró, száraz idő várható. Csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge marad, csak néhol érénkülhet meg. A délutáni hőmérséklet 35 fok körül alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

0: Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Köszöntöm a hallgatókat.
3: A Pesti utca 37 szám előtt fölbontottak a belső sávból egy rész, tehát ott is 30 km/h órát szedették korlátozásra kell számítani. A Szigekert utcától a Bem térig továbbra is tartanak a munkálat, hogy fölváltva, ahol külső forgalmi távottal a belső forgalmi távot zárják le, valamint a Liketérti út homokkerti felüljáró előtti részén kettő távot lezártak, tehát ott is nagyon. Tehát tulajdonképpen az egész város területén túrás faragás van. Legyünk figyelmesek, körültekintőjük, balesetmentes közlekedést kívánok mindenki számára.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

0: megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei.
1: A térség ritmusa. Jó. Ez a Sunshine FM.
2: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

ez a 93.5 Sunshine FM, Hello Debrecen is környéke. Ez még a következő napokhoz képest némileg visszafogottabb, már ami a csúcsokat illeti a hőmérsékletben, de jön a forróság, elkerülhetetlen. Erre szerencsére a debreceni vasút és buszállomásokon is gondolnak vízosztással. A MÁV csoport nem csak hogy vízosztással, de párakapukkal is készül, ugyanis a harmadfokú hőség riasztásra több vasút és buszállomáson ivókutakat üzemeltetnek, amelyekből ugye bárki feltöltheti a kulacsát. A harmadfokú hőség riasztás ideje alatt pedig délelőtt 10 és délután 17 óra között osztanak palackozott vizet több helyen, úgyhogy keresse mindenki ma felfrissülést akár merre jár. Nálunk pedig a friss hírekig még jön egy jó zene.

0: mi.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Sör, prosecco, pezgő, fröccs, sok-sok buborék. Július 31-től augusztus 2-ig, pénteken, szombaton és vasárnap, 15. Sóstó Sherfest és buboréknapok, Nyíregyháza Sóstó, a Hungest Hotel Sóstó mögötti sétányon és a Sóstó Gardenben, a buborékos italok mellett, barbecue, street food és három

0: belépés díjmentes. Sóstóserfeszt és buboréknapok. Egy kort nyár, egy falat élmény. Részletek a Facebook eseményben.
1: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Harmadfokú hőségriasztást rendeltek el az ország egész területére. Vádat emeltek a debreceni javítóintézetből szökni próbáló 14 éves fiú ellen. Kizárná a politikusokat a sportszövetségek éléről a belügyminiszter. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Harmadfokú, vagyis a legmagasabb fokú hőségriasztást rendelte el az országos tisztifőorvos Magyarország teljes területére. Az intézkedés csütörtökön 0 órától augusztus 4-ig, kedd éjfélig lesz érvényben. A hatóságok szerint a tartós kánikula az egészséges szervezetet is komolyan megterhelheti, a legsúlyosabb következmény pedig a hőguta lehet. Arra kérik a lakosságot, hogy fogyasszanak elegendő folyadékot, a déli órákban pedig kerüljék a fizikai megterhelést, és különösen figyeljenek az idősek, a kisgyermekekre, valamint a krónikus betegekre. Gyermeket vagy háziállatot még rövid időre sem szabad parkolóautóban hagyni. A letartóztatásban lévő fiatalok kötelező udvari levegőzés közben futott el, majd az ablakrácson felmászva a kerítés szöges drótján keresztül próbált átjutni a tetőre, hogy hazaszökjön. Tervét az egyik nevelő vette észre, a kiérkező rendészek pedig azonnal elfogták. A debreceni járási ügyészség most fogolyszökés büntettének kísérlete miatt felfüggesztett fogház büntetés kiszabását indítványozta a tettét beismerő fiatalkorúval szemben. Karbantartási munkálatok miatt változik a menetrend a Püspökladány-Bihar keresztes vasútvonalon. Július 31-től augusztus 3-áig Berettyújfalu és Bihar keresztes között vonatpótló buszok szállítják az utasokat. A hosszabb menetidő miatt a pótlóbuszok körülbelül 10 perccel korábban indulnak el Bihar keresztesről Berettyújfalu felé, éjszaka és kora hajnalban pedig a teljes útvonalon buszok közlekednek a szerelvények helyett. Augusztus 1-től megváltozik a kommunális hulladékszállítás rendje Hajdúsámson több utcájában. A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Tájékoztatása szerint az érintett területeken a vegyes háztartási hulladékot ezentúl kedden szállítják el a korábbi szerdai nap helyett. Az új rendszerinti első gyűjtés augusztus 4-én lesz. A szolgáltató most arra kéri a lakosokat, hogy a hulladékgyűjtő edényeket továbbra is reggel 5 óráig helyezzék ki. A szelektív, a zöld és az üveghulladék szállításának rendje nem változik. Megérkeztek a töltőoszlopok Debrecen második Tesla Supercharger állomására, amely a Kishegyesi úti Tesco parkolójában épül. A látványos munkálatok ellenére az áramellátás kiépítése még hónapokig elhúzódhat, így a villanyautósok idén-nyáron még a meglévő Ocean áruháznál található 8-as töltőállomást használhatják. Magyarországon jelenleg egyébként 15 helyszínen 170 Supercharger oszlop működik, de Debrecen mellett Füzesabonyban, Kiskunfélegyházán és a Veszprém is megkezdődött a legújabb állomások előkészítése. Megtiltaná a vezető politikusoknak a sportszövetségek irányítását Pósfalvi Gábor belügyminiszter. A tárcavezető javaslata szerint a jövőben miniszterek, államtitkárok és parlamenti képviselők nem tölthetnének be vezető tisztséget sportági szakszövetségekben, de a tiltást az állami vállalatok vezetőire is kiterjesztenék. Pósfalvi hangsúlyozta, a sportban végre a piacgazdasági eszközöknek kell átvenniük a politikai lobbizás helyét, emellett kizárná a vezetőségből azokat is, akik korábban szabálytalanul használtak fel állami támogatásokat.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Ma Debrecen környékén sok napsütés és forró, száraz idő várható. Csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge marad, csak néhol érénkülhet meg. A délutáni hőmérséklet 35 fok körül alakul.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1,
4: go! Ez itt a Juice. Utolsó óránkat is telepakoljuk a legjobb zenékkel, úgyhogy jó hangosan élvezd mindezt. Én pedig a mikrofon mögül még délután 2-ig beszélek hozzád. Ígérem, hogy keveset. Na de most kezdjük jó zenékkel!
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en. Váci Zoltánnal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
1: Csak jó zenék. Mixben.
2: Ez a Juice.
1: Zenei összefoglaló.

0: Hello Sunshine FM, további szép napot mindenkinek és minden Juditot Isten éltessen ma a névnapján. A nap maximum hőmérséklete 35 fok lesz, közel vagyunk már hozzá, holnaptól pedig ugye még nagyobb forróság vár ránk, 3. fokú hőségriasztás van érvényben. Kérünk mindenkit, hogy nagyon-nagyon vegye ezt komolyan, ugyanis ez a meleg komoly terhelést jelent szervezet számára. Fogyasszon mindenki bőséges mennyiségű folyadékot, vizet. Lehetőség szerint ugye a déli órákban 11 és 3 között kerülni kell a tűző napot. Mindenki, ha teheti, viseljen világos, könnyű, légáteresztő ruházatot, fejfedőt, bármi jöhet, baseball sapka, szalmakalap, és fordítson mindenki kiemelt figyelmet az idősekre, kisgyerekekre, krónikus betegekre és a ház körüli állatokra, házi kedvencekre. Ne hagyjon senki gyereket, házi állatot a parkoló gépjárművre, még akkor se, hogyha csak egy pár perce szaladsz be. Ezeket a dolgokat nem lehet elégszer elmondani és hangsúlyozni, most viszont mutatjuk a ma reggel legjobb pillanatait.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine FM-en.
2: Bennem sosem volt semmi félelem, kétel, mikor Kínából érkezett bármiféle eszköz, műanyag, ruhanemű, tényleg bármi, de olyan sok rosszat olvastam meg, láttam, hogy azok vajon hol készülhetek, hány kézen mennek keresztül, hogy azóta van bennem egy ilyen félsz, hogy nem tudod az előéletét, nem ismered, tehát, hogy van-e benne tetű abban a ruhában, vagy mit tudom,
3: ki kell mosni,
2: ágyi poloska, vagy
3: megveszel egy ruhát,
2: persze, kimosod.
3: De hát most bemész itt egy kínai áruházba,
2: igazad,
3: mi a különbség? Vagy a piacra, ha kimész, ugyanaz.
2: Annyi a különbség, hogy ezt többen próbálták fel, mint a kínait,
3: hát igen.
2: Amit rendelsz.
3: Lehet, hogy itt a piacon, vagy bárhol, amikor az utcán, vagy a földön árustól megveszed, ott nagyobb az esély, ha, mit mondták, kígyóra. Hát kígyóra nem, de mondjuk, mit tudom,
2: ágyi
3: egér, vagy poloska, vagy valami. Igen, hát ez benne van nyilván, de ez bármelyik boltnál előfordulhat. Hát láttunk már olyan jónak tűnő éttermet is, ahol aztán bezárták, mert azt mondták, hogy megmutatták a konyhát, és hogy nézett ki. Tehát kívülről te azt nem látod, hogy hetek óta nem mosogatnak.
2: Mondjuk én is voltam már például olyan esküvői helyszínen itt távolabb tőlünk, aminek a konyháját látva azt mondtam, hogy édes Istenem, de jó, hogy azt a vendégek nem látják.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. sunshine.hu. Csak jó zenék mixben.
1: Ez a Juice.
4: Zenei összeállítás.

0: Nézd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Mit válaszol egy férfi, ha a felesége végre elutazik, és a nyakába szakad a szabadság? Hát azt, hogy ne most, drágám, és azonnal beindítja a Bundaszalon legtitkosabb randi terveit. Augusztus 7-én pénteken este 8:30-kor Nyíregyházán, a Rózsakert szabadtéri színpadon egy fergeteges félreértésekkel teli bohózat veszi kezdetét, ahol a hódító Gilbert és az imádnivalóan balfék Arnold garantáltan a feje tetejére állítja a várost. Készülj fel egy olyan fergeteges vígjátékra, ahol a kacér nők és a pánikoló férfiak lavinaként zúdítják rád a poénokat. Képzeld el a tökéletes nyári estét Debrecenben. Látsz, szellő suttog a fák között, a poharadban jéghideg prémium bor gyöngyözik, a háttérben pedig fülbemászó jazz dallamok szólnak. Debrecenben a Békás-tó partján augusztus 6-a és 8-a között mindez valósággá válik a debreceni bor és jazz napokon. Kóstold meg a legjobb hazai pincészetek remekeit, lessel néhány titkot a neves borászok mesterkurzusain, és kapcsolódj ki az ország leglazább erdei fesztiválján. Hoppá, ezt a rand

pár perc múlva 2 óra, szóval most a legjobb megindulni a strandra, mert ugye a szakértők 11 és délután 3 között nem ajánlják a napon tartózkodást, persze ez azoknak szól csak, akik jelenleg szabadságon vannak, a többieknek pedig kitartást, jó munkát kívánunk még a megmaradt órákra. Töltsétek ezt is velünk, a következő órákban már Roli hozza a jó zenéket, majd a délutánban én pedig holnap ismét jelentkezem. Délelőtt 10-től rádiózhatunk majd együtt, 4 órán keresztül hozom pénteken is a remek hangulatot és a hűsítős lágereket. Váci Zoli pedig már a búcsúzik. Találkozunk legközelebb is.

0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: A Vidor Fesztivál színházi versenyprogramjára jegyek elérhetőek online is a muricszínház.hu és a vidor.eu oldalakon.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.
4: Sör, prosecco, pezgő, fröccs, sok-sok buborék! Július 31-től augusztus 2-ig, pinteken, szombaton és vasárnap, 15. Sóstó Serfest és buboréknapok, Nyíregyháza Sóstó, a Hungest Hotel Sóstó mögött is.

0: Kimentes, sóstóserfeszt és buboréknapok. Egy kort nyár, egy falat élmény. Részletek a Facebook eseményben.
1: Ez reklám volt a Sunshine FM-en.
2: Megszűnik a kancellári munkakör a szakképzési centrumokban. Tehetséggondozó programot indít a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Jelenleg több száz csecsemő maradt a magyar kórházakban. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Jövő év elejétől megszűnik a kancellári munkakör a szakképzési centrumokban. A kormány erről szóló törvénymódosítást nyújtott be az országgyűlésnek. A tervezet szerint 2027. január 1-től a centrumok főigazgatói veszik át a kancellárok feladatait is, így a szakmai és gazdasági irányítás egy kézbe kerül. A jelenlegi főigazgatók és kancellárok megbízatása december 31-én automatikusan megszűnik. Az új főigazgatók kiválasztására kiírandó pályázat legkésőbb szeptember 30-áig kell meghirdetni. Új tehetséggondozó programot indít a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Az iskolapadtól az első munkahelyig elnevezésű kezdeményezés a 2026-27-es tanévben teszt jelleggel indul, később pedig országossá bővülhet a területi kamarák közreműködésével. A program célja, hogy segítse a hátrányos helyzetű fiatalokat az iskolában maradásban, gyakorlati tapasztalatot és vállalkozói szemléletet adjon számukra, valamint megkönnyítse belépésüket a munkavilágába. A pályázati felhívás is a részletes tudnivalók várhatóan ősszel jelennek meg a kamara felületein. Rendkívüli kamattámogatással segíti a kormány a tejágazatot a súlyos piaci válságban. Bóna Szabolcs agrárminiszter bejelentése szerint a tejtermelők akár 100%-os, a feldolgozók pedig 70%-os kamatkedvezményt kapnak a forgóeszköz hiteleikre. A gazdák tehenenként akár 1 millió forintos kedvezményes hitelt is felvehetnek a likviditásuk megőrzésére. Az állami mentőcsomagra a kínai védővámok és a zuhanó felvásárlási árak okozta európai tejpiaci összeomlás miatt volt égető szükség. Gyenge közepes évre számíthat a magyar mezőgazdaság. Az MBH Bank legfrissebb elemzése szerint a szektor teljesítménye ugyanis elmarad az elmúlt 5 év átlagától. A tartós asszály, a súlyosbodó vízhiány és a magas alapanyagárak miatt az agrárbizalmi index 3 éves mélypontra zuhant. A búzánál és a kukoricánál a 2022-es történelmi asszályhoz hasonló hozamcsökkenés várható. A legnehezebb helyzetben a gyümölcs, a sertés és a kukorica termelők vannak. A szakértők szerint a klímaváltozás miatt hosszabb távon teljesen át kell alakítani a hazai növénytermesztést. Országos önkéntes toborzást indított a Nevetni Kék Alapítvány, amely csecsemőgondozó, úgynevezett babasimogatós segítőket keres magyar kórházakba. A kezdeményezés célja, hogy egyetlen kisbaba sem maradjon szeretet és figyelem nélkül. Az önkéntesek képzésen vesznek részt, ahol felkészítik őket arra, hogyan támogassák empatikusan és szakszerűen a rászoruló csecsemők testi és lelki fejlődését. A Szociális és Családügyi Minisztérium adatai szerint jelenleg 320 csecsemő tartózkodik kórházban, közülük 256-an egészségügyi ok nélkül maradtak bent.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Ma is rekkenő kánikula várható térségünkben, zavartalan napsütésre és száraz időre készülhetünk. Az északnyugati szél többnyire gyenge időnként mérsékelt lesz. Délután 35 fok körüli csúcshőmérséklet várható. A délutáni órákban nagyon erős UV-sugárzásra készülhetnek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1,
4: go! Szerintem sok mindenkinek volt már olyan érzése, hogy valakit nem tud kiverni a fejéből. Ezzel a zenével indul a mai Sunshine délután. Szücsinek köszönjük szépen a friss infókat. 2 múlt már 4 perccel, 6 óráig veletek rádiózom. Kezdünk elsőként Hypatonnal.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

가진 별. 내 우주가 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도

0: Ikernaptár a Sunshine FM-en. Kínai asztrológiai elemzés. A rovat támogatója Liszkai Judit asztrológus.
1: Ez volt a Back Home a Sunshine FM-en itt a csütörtök délutánunkban. Hello mindenkinek, ráfordulunk ma is a sikernaptárunkra, mert képzeljétek, ma startnap van. Ez most olyan, mint amikor végre zöldre vált a lámpa. Nem kell mindent tökéletesen tudnunk, elég, hogyha elindulunk. Jó nap lehet az új ötletekhez, első lépésekhez, friss döntésekhez, vagy ahhoz, hogy végre ne csak beszéljünk valamiről, hanem bele is kezdjünk. Ma nem a nagy eredmény a legfontosabb, hanem az, hogy megmozduljon valami. A nap üzenete pedig, hogy ne várjuk tovább a tökéletes másodpercet, mert lehet, hogy épp ma van itt a kezdés ideje. Ezeket kaptuk Liszkai Judittól. Köszönjük szépen a tanácsokat. Mindjárt útinfókat hozok, a következő percekben pedig mindenkit elvarázsolok egy picit a retro világában. Érkezik a Unique és a Csoda az élet. Jó munkát kívánok, és jó utat itt a csütörtökön is a Sunshine FM-nál.

0: FM Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Jó utat kívánok és balesetmentes célba érést a Sunshine FM ellen útinformációkkal folytatjuk. Köszönöm szépen Tamás Weiberét, aki megírta nekem, hogy Nyíregyházen a Bethlen Gábor utcán látta a rendőröket dolgozni. Érdemes majd megfontoltsággal közlekedni. A magyar közút munkatársai pedig a 4-essel Nyíregyháza és Debrecen között útkarbantartási munkákat végeznek, mindkét irányban majd útszűkületre kell készülni. Debrecen belvárosában is várják a szabálytalankodókat, Zsófi üzenete alapján a Faragtár utcán tessék vigyázni. Ha egyéb infó van, akkor várom 0620-316-3000. Cyril érkezik Mérgyóval, ez a Still Into You. Jó utat kívánok mindenkinek!
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván a

0: Mennyire fontos lezárni egy mérgező kapcsolatot? Erről szólt Kevin Harris sikere a Blessings a Sunshine FM-en nálunk. Csak jó zene szól, és mindjárt 3 óra, így rögtön átadom a terepet, mert érkezik Szücsi, városunk legfontosabb híreivel. Szia, mire számíthatunk majd?
1: Szia, Roli, köszöntöm a kedves hallgatókat! Rendkívüli kamattámogatással segíti a kormány a tejágazatot a súlyos piaci válságban. A részletekkel jövök hamarosan a hírekben. Addig is hallgassanak minket!
0: Köszönjük szépen, akkor várunk majd mindjárt a friss hírekkel. A következő percekben pedig Péter Semek énekel majd, aki egyébként holnap este Nyíregyházára érkezik, hiszen július 31-e és augusztus 2-a között megrendezik 15. alkalommal a Sóstós Erfesztet és buboréknapokat, így minden info részlet a sunshine.hu megtalálható, érdemes majd kilátogatni a rendezvényre, ami teljes mértékben ingyenes. Ezt követő héten pedig majd Debrecenbe érdemes ellátogatni, mert a nagyerdei szabadtéri színpadra érkezik augusztus 9-én a Magyar Nemzeti Tánc Együttes is. Így tele vagyunk jó programokkal, valamint kiváló zenékkel. Jön a Forog a film, amely egy multiréző vallomás az elrontott döntésekről, a szerelemről is, arról, hogy a hibák után is érdemes felkészülni a boldogságra. Forog a film a Sunshine-ér után.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Sör, prosecco, pezgő, fröccs, sok-sok buborék. Július 31-től augusztus 2-ig, pénteken, szombaton és vasárnap, 15. Sóstó Sherfest és buboréknapok, Nyíregyháza Sóstón, a Hungest Hotel Sóstó mögötti sétányon és a Sóstó Gardenben. A buborékos italok mellett barbecue, street food és három nap zene.

0: Szerves, Sóstóserfeszt és buboréknapok. Egy kort nyár, egy falat élmény. Részletek a Facebook eseményben.
1: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Tudtad, hogy a zenehallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
2: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
1: Adj hangot vállalkozásodnak. Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
2: És igazi újdonságok.

0: ütemesen megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Állami kamattámogatást kapnak a tejtermelők és feldolgozók. Több mint fél kiló kristályt találtak egy autóban. Jelenleg több száz csecsemő maradt a magyar kórházakban. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Rendkívüli kamattámogatással segíti a kormány a tejágazatot a súlyos piaci válságban. Bóna Szabolcs agrárminiszter bejelentése szerint a tejtermelők akár 100%-os, a feldolgozók pedig 70%-os kamatkedvezményt kapnak a forgóeszköz hiteleikre. A gazdák tehenenként akár 1 millió forintos kedvezményes hitelt is felvehetnek a likviditásuk megőrzésére. Az állami mentőcsomagra a kínai védővámok és a zuhanó felvásárlási árak okozta európai tejpiaci összeomlás miatt volt égető szükség. Több mint fél kilogramm kristályt találtak a rendőrök egy gépjárműben Debrecenben. A készenléti rendőrség járőrei a Sámsoni úton figyeltek fel egy gyanúsan lassan haladó autóra. Az igazoltatás során a járműben ülő két férfi és egy nő feszülten viselkedett. A kocsi átvizsgálásakor pedig több mint 550 gramm kristályos anyagot találtak a jobb belső ülés alatt. A nyomozók a trió mindhárom tagját egy gyanúsítottként hallgatták ki kábítószer birtoklása miatt. A 31 éves férfi utast a bíróság azóta le is tartóztatta, két társa még szabadlábon védekezik. Újabb mérföldkőhöz érkezett a debreceni BMW gyára, legördült ugyanis a gyártósorról az 50 ezredik autó is. A kizárólag Debrecenben készülő tisztán elektromos BMW iX3 iránt akkora a kereslet, hogy a vállalat már a szeptemberre tervezett harmadik műszak bevezetésére készül. A közel 25 millió forintos indulóárú modell megrendeléseinek száma hamarosan egyébként eléri a 100 ezret. A több mint 2 milliárd eurós beruházással megépült debreceni gyár jelenleg több mint 5000 embernek ad munkát. 19 körözött szemét fogtak el a debreceni és a készenléti rendőrök egy összehangolt akcióban nemrég. A nagyszabású ellenőrzés célja az volt, hogy felkutassák a hatóságok elől rejtőzködő, elfogató parancs alapján körözött helyi lakosokat. Az egyenruhások kiemelten ellenőrizték a vasút és autóbusz állomásokat, valamint a nagyobb forgalmú közterületeket, ahol csak nem 400 embert igazoltattak. A razzia során elfogott 19 ember közül 4-et azonnal büntetés végrehajtási intézetbe szállítottak a rendőrök. Karbantartási munkálatok miatt változik a menetrend a Püspökladány-Bihar keresztes vasútvonalon. Július 31-től augusztus 3-áig Berettyújfalu és Bihar keresztes között vonatpótló buszok szállítják az utasokat. A hosszabb menetidő miatt a pótlóbuszok körülbelül 10 perccel korábban indulnak el, Bihar keresztesről Berettyújfalu felé, éjszaka és kora hajnalban pedig a teljes útvonalon buszok közlekednek a szerelvények helyett. A MÁV most arra kéri az utazókat, hogy indulás előtt tájékozódjanak a MÁV Plusz alkalmazásban, vagy a jegy.mav.hu oldalon. Országos önkéntes toborzást indított a Nevetni Kék Alapítvány, amely csecsemőgondozó, úgynevezett babasimogatós segítőket keres magyar kórházakba. A kezdeményezés célja, hogy egyetlen kisbaba sem maradjon szeretet és figyelem nélkül. Az önkéntesek képzésen vesznek részt, ahol felkészítik őket arra, hogyan támogassák empatikusan és szakszerűen a rászoruló csecsemők testi és lelki fejlődését. A Szociális és Családügyi Minisztérium adatai szerint jelenleg 320 csecsemő tartózkodik kórházban, közülük 256-an egészségügyi ok nélkül maradtak bent.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Holnap Debrecen környékén napos, száraz és forró idő várható. Esőre nem kell készülni, ha a szél gyenge marad, csak néhol érénkülhet meg. A délutáni hőmérséklet 37 fok körül alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: A Sunshine délután támogatója az Ossis Burger. Ez nem csak burger, ez élmény. facebook.com/OssisBurgersAndFries.
3: Köszi Szücsi a legfrissebbeket, 3 óra után járunk 4 perccel, pörög tovább a csütörtöki Sunshine délután. Kezdünk elsőként Miley Cyrus-szal, jön az End of the World, amely arról szól, hogy a jövőtől való félelem helyett inkább éljünk a jelenben, szeressünk bátran és élvezzünk minden másodpercet, ezzel kezdünk már is.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
4: Hi, I'm Miley Cyrus and this is
1: Csak jó zene.
0: Sunshine.

Szigala és a Riptide a Sunshine FM nálunk csak jó zene szól. Nagyon kellemes délutánt kívánok mindenkinek, ebben a nagy melegben pedig lehet, hogy mindenkinek jól lesne egy jó hideg üdítő, valamint egy Sunshine menü az Oasis Burger jó voltából. Egy játék keretében ez meg is szerezhető, a mai nyerőszám a 30-as, ha telefonszámodban valahol ott lapul, akkor ne habozz, küldd el most SMS-en, Viberen a kódjáték szót 0620 316 3000. Tehát még egyszer, a mai nyerőszám a 30-as, sok sikert kívánok. Mindjárt jön Kiskata is, előtte Selena Gomez énekel.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

jár csak másnak, a magamnak is rossz vagy a társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb. Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz?

0: Sunshine FM Asztrológia.
1: Dua Lipa is a Training Season után pedig jönnek, így csütörtökön is a horoszkópok egyenesen Kiskatától. Szia!
2: Szia, Roli! A Kos figyelme a magánéletére terelődik, ahol egy őszinte gesztussal sokat javíthat meglévő viszonyain. A Bika magadsága most hátrányt jelenthet, ezért érdemes nyitottnak maradnia a környezetéből érkező kompromisszumokra. Az ikrek mozgásigénye és szellemi éhsége megnő, így egy esti séta vagy egy jó könyv tökéletes lezárása lehet a napjának. A rák otthoni környezetében találja meg a leghatékonyabban a feltöltődést, ezért érdemes a csendesebb programokat előnybe részesítenie. Az oroszlán hajlamos lehet a túlzott dominanciára, így érdemes figyelmesebben hallgatnia a partnere vagy a munkatársai véleményét. A szűz gyakorlatias szelleme segít a felhalmozódott adminisztratív teendők és félretett ügyek gyors elintézésében. A mérleg egy váratlan bóktól vagy kedves figyelmességtől új lendületet kaphat, ami az egész napos hangulatát meghatározza. A Skorpió megérzései kifejezetten élesek, ezért bátran hagyatkozhat a belső hangjára az üzleti vagy akár személyes ügyeiben. A nyilas hajlamos lehet a túlzott költekezésre, így a mai napon érdemes jobban odafigyelnie a pénztárcájára. A Bak végre aratni kezdheti a korábbi kitartó munkájának gyümölcsét, ami akár szakmai elismerés formájában is megmutatkozhat. A vízöntő szabadság vágya felerősödik, így igyekszik minél hamarabb lezárni a kötöttségeket és saját útját járni. A Halak támogatás lelhet egy megbízható barátjában, aki segít helyre tenni a kételjeit.
0: Sunshine FM Asztrológia.

beszélgettünk itt a csütörtök délutánunkban, ez volt a Moonlight Jaguar Maroon 5 jó voltából. Nagyon kellemes délutánt mindenkinek, vigyázz a hazaúton, ha éppen pont indulás előtt állsz, viszont én egy játék lezárása előtt. A 30-as volt a mai nyerőszám, rögtön nézzük, hogy ki lesz a szerencsés nyertesünk, és Fecónak pedig gratulálunk, az Osis Burger Sunshine menüje a tiéd. Holnap is játszunk majd, most viszont az óránkat Jennifer Lopez-zel zárjuk, jön a David Guettával közös vadonatúj.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
4: Sör, prosecco, pezgő, fröccs, sok-sok buborék. Július 31-től augusztus 2-ig pénteken, szombaton és vasárnap 15. Sóstó Sherfest és buboréknapok Nyíregyháza Sóstón, a Hungest Hotel Sóstó mögötti sétányon és a Sóstó Gardenben. A buborékos italok mellett barbecue, street food és három nap zene

0: Budapest, Sóstóserfest és buboréknapok. Egy kort nyár, egy falat élmény. Részletek a Facebook eseményben.
1: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
3: Jó utat, jó utazás, balesetmentes közlekedés. Mit is kívánhatnánk ilyenkor délután? Csütörtökön igen sok volt a közúti közlekedési baleset. Számtalan esethez hívták, illetve riasztották a mentőket, és több elgyógyászati rosszul létben is a helyszínre értek. Szerencsére időben a mentők. Segítsék mindenhol a munkájukat, a rekkenő hőségben önök gépjárművezető közlekedők sokkal nagyobb körültekintéssel legyenek. Holnap még fokozódik a hőség, és hétvége közeledik. Ilyenkor még nagyobb hajrá az utakon, főútvonalakon és az M3-as autópályán. A vármegyék területén is több helyen leterheltséggel kell számolni. Rengeteg útépítési munkaterület mindenhol, úgy Hajdú és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye területén több helyen helyreállításokat végeznek közművezetékekkel kapcsolatosan, hálózatbővítés, korszerűsítés, és nagyon sok helyen tartanak az útburkolati jeleknek a festése, szintén a vármegyék területén. Nagyon sok helyreállítás már befejeződött ezen a héten, de jövő héten folytatódnak a munkálatok, és a jó időnek köszönhetően rengetegen kerékpároznak, motorkerékpároznak, egymásra tesznek sokkal jobban vigyázni és figyelni. Köszönjük további balesetmentes jó utat, kellemes délutánt!
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
4: 5%-ra csökken a tűzi fáfája ősszel. Tramtrén rendszerré alakítanák a debreceni egyes villamost. Takarékos áramhasználatra kéri a lakosságot a kormány. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
4: 27-ről 5%-ra csökken a tűzifa áfája ősszel, Kármán András pénzügyminiszter bejelentette. A kormány döntése mintegy 1,5 millió fával fűtő embert segít meg, akik eddig kimaradtak a rezsicsökkentésből. A törvénymódosítás célja a korábbi bonyolult önkormányzati rendszer felváltása és a szociális alapon nyújtott segítség kiterjesztése. Az áfavágás érvényesítéséhez az országgyűlésnek még módosítania kell az áfa törvényt. Mérföldkőhöz érkezhet Debrecen közlekedése a kormány által bejelentett Baross Gábor vasútfejlesztési tervvel. A 3550 milliárd forintos országos keret mintegy 10%-a érkezik a Civisvárosba. A fejlesztések során teljesen átalakítják a nagyállomást, ahová a Volán pályaudvar is átkerül. Emellett akadálymentesítik az aluljárókat és lifteket is építenek. Az egyes villamos vonalat pedig tramtrén rendszerré fejlesztik, így a környező településekről átszállás nélkül lehet majd bejutni Debrecen belvárosába. A program része a Nyíregyháza és Mátészalka felé vezető vasútvonalak korszerűsítése és új megállók kialakítása is. Öt rangos debreceni elismerésre keresik a jelölteket. Augusztus 24-ig várja Debrecen önkormányzata a jelöléseket a város rangos elismeréseire. Idén is átadják ugyanis a Ponc László, a Csokonai, a Dóci Gedeon, a Hajós Alfréd és a Hatvani díjakat azoknak, akik kiemelkedő munkájukkal vagy életművükkel szolgálták a várost. Javaslatot debreceni lakosok, civil szervezetek, egyházak, gazdasági társaságok, tudományos intézetek és intézmények vezetői is tehetnek. A díjakat hagyományosan az október 23-ai városi ünnepségen adják majd át. Ismeretlenek megrongálták a Debrecenből korábban Nyíracsádra szállított híres sellőszobrot. A 2001-ben a debreceni főtérről eltávolított, majd Nyíracságyra került alkotásról letörték a karokat és az általuk tartott könyvet is. Brody Robert polgármester tájékoztatása szerint a rongálás már korábban megtörtént, a szobor több darabja pedig hiányzik. A település vezetője kiemelte, a szobrot a jövőbeni felújítása után is csak akkor helyezik vissza a főtérre, ha kiépül a térfigyelő kamerarendszer. Minden eddiginél több elsőéves hallgató kezdheti meg tanulmányait a debreceni egyetemen. Az idei általános felvételi eljárásban 82.265 jelentkező nyert felvételt, a legtöbb hallgató a pedagógus képzésre, az orvos és egészségtudományi, valamint a mezőgazdaságtudományi szakokra jutott be. A pótfelvételi egyébként július 30-án indul, és az egyetem várakozásai szerint szeptemberre a pótfelvételisekkel és a doktori hallgatókkal együtt több mint 12.000 gólya kezdheti meg tanulmányait. A következő napokban hőségkupola alakulhat ki az ország felett, ami tovább fokozza a tartós asszályt és az alacsony folyóvízszinteket. A Paksi atomerőmű egyik blokkjának teljesítményét a rendkívüli körülmények miatt csökkentették, és az ország villamosenergia ellátása továbbra is biztonságos. A lakosságot takarékos áramhasználatra kérik, valamint arra, hogy a nagyobb fogyasztást lehetőség szerint a nappali órákra időzítsék. A hétvégén helyenként akár 40 Celsius fok is lehet.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Holnap Debrecen környékén napos, száraz és forró idő várható. Esőre nem kell készülni. Ha a szél gyenge marad, csak néhol érénkülhet meg. A délutáni hőmérséklet 37 fok körül alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Szöcsönye, köszönjük szépen a legfrissebbeket. 4:04 rögtön útinfókkal kezdünk. Nyíregyházán mérnek a Tiszavasvári úton, Debrecenben pedig sajnos korábban két baleset is történt. Az egyik a Tisza István utcán, a másik pedig a Bartók Béla úton. Vigyázz magadra, kezdünk elsőként Olivia Zinnel.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

Styles és az American Girls, aztán sajna, ha menne rólunk, csak jó zene szól, és ugye a következő napokban végre visszatér majd az igazi meleg, 37-38, akár 39 fokos maximumokra is számíthatunk majd, ezzel egy idejűleg pedig érkezik majd Nyíregyházára a sósó serfest és buborék napok, idén már 15. alkalommal, a fellépők között megtalálható Péter Samek, valamint az FLM is, a rendezvény pedig teljes mértékben ingyenes. További infók a sunshine.hu-n, az óránkat pedig Dérhenivel pörgetjük tovább.

0: Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést útinformációkkal folytatjuk. Köszönöm szépen Réka Weiberét, aki megírta nekem, hogy Nyíregyházán a Róka-Bokori úton rendőrök, legyünk körültekintőek. Debrecenben is várják a szabálytalankodókat, ott pedig a Nagy Imre út magasságában. Ha egyéb infód van, akkor várom egészen este 6-ig 20-3-16-3000.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

0: Jude Law és Lil Frak Pyroshize volt a Leia Sunshine FM-en nálunk. Csak jó zene szól, mindjárt 5 óra, így jön Szücsi a friss hírekkel. Szia, mire számíthatunk majd?
1: Szia, Roli, köszöntöm a kedves hallgatókat. Harmadfokú, vagyis a legmagasabb fokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos Magyarország teljes területére. A részletekkel jövök hamarosan a hírekben. Addig is hallgassanak minket.
0: Nagyon köszi a következő óránkat, és megtöltem ilyen kiváló zenékkel. Bruno Mars, I Just Might, ezzel kezdünk a hírek után.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Sör, prosecco, pezgő, fröccs, sok-sok buborék. Június 31-től augusztus 2-áig pénteken, szombaton és vasárnap 15. Sóstó Sherfest és buboréknapok Nyíregyháza Sóstón, a Hungest Hotel Sóstó mögötti sétányon és a Sóstó Gardenben. A buborékos italok mellett barbecue, street food és 3 nap zenei

0: Mentes. Sóstóserfeszt és buboréknapok. Egy kort nyár, egy falat élmény. Részletek a Facebook eseményben.
1: Hello Debrecen!
2: Itt az új taxis élmény.
1: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
2: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
1: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
2: Utazz bárhová egyszerűen.
1: Töltsd le az Uber alkalmazást,
2: vagy hívd az 55 55 55.
1: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
2: Készen állsz az új kalandra?
1: 55 taxi és Uber Taxi.
3: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
4: Csak jó zene.
3: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
4: Csak jó zene.
3: Válaszd a siker útját. Kérd kedvezményes csomagajánlatunkat. Nekünk te vagy az első. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
5: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
3: Ez a Sunshine FM.
5: Csak jó zene.
3: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
6: Harmadfokú hőségriasztást rendeltek el az ország egész területére. Vádat emeltek a debreceni javítóintézetből szökni próbáló 14 éves fiú ellen. Kizárná a politikusokat a sportszövetségek éléről a belügyminiszter. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
3: Hírek a Sunshine FM-en.
6: Harmadfokú, vagyis a legmagasabb fokú hőségriasztást rendelte el az országos tisztifőorvos Magyarország teljes területére. Az intézkedés csütörtökön 0 órától augusztus 4-ig kedd éjfélig lesz érvényben. A hatóságok szerint a tartós kánikula az egészséges szervezetet is komolyan megterhelheti, a legsúlyosabb következmény pedig a hőguta lehet. Arra kérik a lakosságot, hogy fogyasszanak elegendő folyadékot, a déli órákban pedig kerüljék a fizikai megterhelést, és különösen figyeljenek az idősek, a kisgyermekekre, valamint a krónikus betegekre. Gyermeket vagy háziállatot még rövid időre sem szabad parkolóautóban hagyni. A letartóztatásban lévő fiatalok kötelező udvari levegőzés közben futott el, majd az ablakrácson felmászva a kerítés szöges drótján keresztül próbált átjutni a tetőre, hogy hazaszökjön. Tervét az egyik nevelő vette észre, a kiérkező rendészek pedig azonnal elfogták. A debreceni járási ügyészség most fogolyszökés büntettének kísérlete miatt felfüggesztett fogház büntetés kiszabását indítványozta a tettét beismerő fiatalkorúval szemben. Karbantartási munkálatok miatt változik a menetrend a Püspökladány-Bihar keresztes vasútvonalon. Július 31-től augusztus 3-áig Berettyújfalu és Bihar keresztes között vonatpótló buszok szállítják az utasokat. A hosszabb menetidő miatt a pótlóbuszok körülbelül 10 perccel korábban indulnak el Bihar keresztesről Berettyújfalu felé, éjszaka és kora hajnalban pedig a teljes útvonalon buszok közlekednek a szerelvények helyett. Augusztus 1-től megváltozik a kommunális hulladékszállítás rendje Hajdúsámson több utcájában. A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Tájékoztatása szerint az érintett területeken a vegyes háztartási hulladékot ezentúl kedden szállítják el a korábbi szerdai nap helyett. Az új rendszerinti első gyűjtés augusztus 4-én lesz. A szolgáltató most arra kéri a lakosokat, hogy a hulladékgyűjtő edényeket továbbra is reggel 5 óráig helyezzék ki. A szelektív, a zöld és az üveghulladék elszállításának rendje nem változik. Megérkeztek a töltőoszlopok Debrecen második Tesla Supercharger állomására, amely a Kishegyesi úti Tesco parkolójában épül. A látványos munkálatok ellenére az áramellátás kiépítése még hónapokig elhúzódhat, így a villanyautósok idén nyáron még a meglévő Ocean áruháznál található 8-as töltőállomást használhatják. Magyarországon jelenleg egyébként 15 helyszínen 170 Supercharger oszlop működik, de Debrecen mellett Füzesabonyban, Kiskunfélegyházán és a Veszprémben is megkezdődött a legújabb állomások előkészítése. Megtiltaná a vezető politikusoknak a sportszövetségek irányítását Pósfavi Gábor belügyminiszter. A tárcavezető javaslata szerint a jövőben miniszterek, államtitkárok és parlamenti képviselők nem tölthetnének be vezető tisztséget sportági szakszövetségekben, de a tiltást az állami vállalatok vezetőire is kiterjesztenék. Pósfalvi hangsúlyozta, a sportban végre a piacgazdasági eszközöknek kell átvenniük a politikai lobbizás helyét, emellett kizárná a vezetőségből azokat is, akik korábban szabálytalanul használtak fel állami támogatásokat.
5: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
6: Holnap Debrecen környékén napos, száraz és forró idő várható. Esőre nem kell készülni, ha a szél gyenge marad, csak néhol érénkülhet meg. A délutáni hőmérséklet 37 fok körül alakul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Szöcsönek, köszönjük szépen a legfrissebbeket. 5 óra után járunk 4 perccel, pörög tovább a Sunshine délután, 6 óra után pedig majd jön a kívánság műsor is, így akár már most is lehet üzenni, csörögni 0623 16 3000. Kezdünk elsőként Bruno Mars sikerével, már is szól a Nazai Just Might.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jó vagyok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
1: Pénzügyi tippek a Sunshine FM-en.
2: Miképp védekezhetünk a pénzügyi csalások ellen? Erről beszélgetünk Szabó Katalinnal, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjével.
3: Pontos, hogyha látunk vagy hallunk egy jó lehetőségnek beállított ajánlatot, bármilyen csábítóan is hangzik, minden esetben járjuk körül, hogy valóban létezik az ajánlat és nem csalás áldozatai vagyunk. Ezt a legegyszerűbben úgy tudjuk megtenni, hogy tájékozódunk az adott pénzintézetnél, akár interneten, telefonon vagy személyesen, illetve átolvassuk a kapcsolódó hivatalos tájékoztatókat is. Számos esetről hallottunk már, ahol nagyon kedvező kamattal ajánlottak hitelt vagy megtakarítási lehetőséget, azonban ha nem vagyunk elővigyázatosak, az elsőre olcsónak tűnő megoldása végén a sokszorosába kerülhet. A legtipikusabb módszerek, amelyekkel a csalók dolgoznak, az úgynevezett adathalászlevelek, amikor a saját bankunk logójára, e-mail címére megszólalásig hasonlító e-mail üzenetet kapunk, általában valamilyen sürgető felszólítással. Például, hogyha nem azonosítjuk azonnal magunkat, akkor zárulásra kerül az internetbanki fiókunk. A levélben egy hamis link van, amelyre rákattintva azt hihetjük, hogy a saját bankunk internetbanki rendszerébe lépünk be, de valójában a csalóknak adjuk ki az adatainkat. Tipikus másik módszer még a telefonos megkeresés, ahol gyanús utalás miatt jelzik, hogy zárolják a számlánkat, ezért a számla egyenleget azonnal utaljuk át egy általuk megadott biztonságos számlára. A harmadik legelterjedtebb módszer pedig a hamis távmunkaajánlatok, amikor az interjú vagy a felvétel feltétele, hogy valamilyen alkalmazás a számítógépünkre telepítsenek. Ezek úgynevezett kémprogramok, amelyekkel nyomon tudják követni, hogy milyen adatokat adunk meg például az internetbanki belépéshez. Fontos, hogyha ilyen jellegű megkeresést kapunk, minden esetben egyeztessünk a saját bankunkkal, a bank honlapján elérhető hivatalos telefonszámon.
2: Szabó Katalinnak, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjének köszönjük szépen!
0: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
1: Ez történt ma reggel a keltetőben, a Sunshine FM-en.
4: Bennem sosem volt semmi félelem, kétely, mikor Kínából érkezett bármiféle eszköz, műanyag, ruhanemű, tényleg bármi, de olyan sok rosszat olvastam meg, láttam, hogy azok vajon hol készülhetnek, hány kézen mennek keresztül, hogy azóta van bennem egy ilyen félsz, hogy nem tudod az előéletét, nem ismered, tehát hogy van-e benne tetű abban a ruhában, vagy mit tudom,
5: ki kell mosni,
4: ágyi poloska, vagy
5: megveszel egy ruhát,
4: persze, kimosod.
5: De hát most bemész itt egy kínai áruházba,
4: igazad
5: mi a különbség? Vagy a piacra, ha kimész, ugyanaz.
4: Annyi a különbség, hogy ezt többen próbálták fel, mint a kínait,
5: hát igen, amit
4: rendelsz.
5: Lehet, hogy itt a piacon, vagy bárhol, amikor az utcán, vagy a földön árustól megveszed, ott nagyobb az esély, ha mit mondták, kígyóra. Hát kígyóra nem, de mondjuk mit tudom,
4: ágyi poloska,
5: vagy poloska, vagy valami. Igen, hát ez benne van nyilván, de ez bármelyik boltnál előfordulhat. Hát láttunk már olyan jónak tűnő éttermet is, ahol aztán bezárták, mert azt mondták, hogy megmutatták a konyhát, és hogy nézett ki. Tehát kívülről te azt nem látod, hogy hetek óta nem mosogatnak.
4: Mondjuk én is voltam már például olyan esküvői helyszínen itt távolabb tőlünk, aminek a konyháját látva azt mondtam, hogy édes Istenem, de jó, hogy azt a vendégek nem látják.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: háttérben pedig fülbe mászó jazz dallamok szólnak. Debrecenben a Békás-tó partján augusztus 6-a és 8-a között mindez valósággá válik a debreceni bor és jazz napokon. Kóstold meg a legjobb hazai pincészetek remekeit, lesz el néhány titkot a neves borászok mesterkurzusain, és kapcsolódj ki az ország leglazább erdei fesztiválján. Hoppá, ezt a randit kár lenne kihagyni. Jó szórakozást a programokhoz!
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket!
2: Sunshine FM programajánló.

együtt táncoltunk Dua Lipával, ez volt a Dance the Night a Sunshine délutánban. Köszi a mai figyelmet, ennyi volt a közös műszakunk, mi majd holnap 2 órát követően folytatjuk majd, és ahogy korábban is beharangoztam, 6 óra után ma is kezdődik a 2 órás élő esti kívánság műsor. Norbi várja majd a zenei kéréseket, üzeneteket, de akár be is csöröghetsz hozzám a forró drót 20 3 16 3000. Kellemes estét kívánok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Sör, prosecco, pezgő, fröccs, sok-sok buborék. Július 31-től augusztus 2-ig, pénteken, szombaton és vasárnap, 15. Sóstó Serfest és buboréknapok, Nyíregyháza Sóstó, a Hungest Hotel Sóstó mögötti sétányon, és a Sóstó Gardenben, a buborékos italok mellett, barbecue, street food és 3 nap zenei

0: Sóstóserfeszt és buboréknapok. Egy kort nyár, egy falat élmény. Részletek a Facebook eseményben.
1: Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
2: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
1: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zene fúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
2: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Leállították a paksi atomerőmű harmadik blokkját a Duna rekord alacsony vízállása miatt. Több mint 2000 egyetemi képzése nem indul el szeptemberben. Harmadfokú hőségriasztást rendeltek el az ország egész területére. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Leállították a paksi atomerőmű harmadik blokkját a Duna rekord alacsony vízállása miatt. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter bejelentette, a leállítás nem váratlan esemény, hanem az üzembiztonságot garantáló szakmai terv része. A kieső villamosenergiát a hazai erőművek teljesítményének növelésével, megújuló energiával és importtal pótolják majd. A miniszter hangsúlyozta, hogy a szükséges intézkedéseknek köszönhetően az ország energiaellátása továbbra is teljes mértékben biztosított. Több mint 2000 meghirdetett egyetemi képzés nem indul el idén szeptemberben. A Felvi adatai szerint 2173 szakon nem hirdettek ponthatárt, amelyek csaknem kétharmada valamilyen pedagógus képzés, bár a belügyminisztérium tájékoztatása alapján a felvett hallgatók össztartománya rekordot döntött a pedagógus szakokon, a rendkívül széles kínálat és a speciális szakpárok miatt a meghirdetett tanárképzések közel 60%-ánál nem gyűlt össze a szükséges létszám. Nem induló képzések többsége osztatlan vagy mesterképzés, a legérintettebb intézmény pedig az ELTE tanárképzőközpontja. Létrejön az országos közlekedés szervező. Az új független szervezet feladata lesz a vasúti és buszos közlekedés menetrendjeinek összehangolása, valamint a 2033-ban esedékes uniós vasúti piacnyitás előkészítése. A határozattal párhuzamosan egy állami gördülő állomány kezelő társaságot is alapítanak. Vitézi Dávid közlekedési miniszter kiemelte. A döntéssel szinte minden akadály elhárult azelől, hogy uniós forrásból lecseréljék a hívszerelvényeket, és 35 új Intercity kocsit vásároljanak a hazai vasútvonalakra. Már idén újra a Magyar Tudományos Akadémia alá kerülhet a 2019-ben leválasztott kutatóhálózat. A Tudományos és Technológiai Minisztérium tájékoztatása szerint a 18 kutatóintézetből álló hálózat egy új, sajátos jogállású szervezetként működik majd tovább, felváltva a jelenlegi Hunren modellt. Az irányítást egy olyan vezető testület veszi át, amelybe az MTA, a kormány, a kutatóhálózat és az érdekképviseletek is delegálnak tagokat. A jogszabály tervezetet szeptember elején bocsátják majd társadalmi vitára, és a tervek szerint október végén léphet hatályba. Harmadfokú, vagyis a legmagasabb fokú hőségriasztást rendelte el az országos tisztifőorvos Magyarország teljes területére. Az intézkedés csütörtökön 0 órától augusztus 4-ig kedd éjfélig lesz érvényben. A hatóságok szerint a tartós kánikula az egészséges szervezetet is komolyan megterhelheti, a legsúlyosabb következmény pedig a hőguta lehet. Arra kérik a lakosságot, hogy fogyasszanak elegendő folyadékot, a déli órákban pedig kerüljék a fizikai megterhelést, és különösen figyeljenek az idősekre, a kisgyermekekre, valamint a krónikus betegekre. Gyermeket vagy házi állatot még rövid időre sem szabad parkolóautóban hagyni.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Valuta információ a Sunshine FM-en.
2: A forint ma erősödött a vezető devizákkal szemben, ha a Magyar Nemzeti Bank hivatalos középárfolyamai alapján. Egy svájci frank 386, egy euró 360, egy angol font 420, amíg egy amerikai dollár 316 forintba kerül.
3: Sporthírek a Sunshine FM-en, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. Aranyérmet szerzett a hongkongi vívó világbajnokságon a magyar női kard válogatott. A Batai Sugár Katona Renáta, Spisz Anna, Szűcs Luca összetételű négyes Kínával vívta a döntőt, és 45-41-re nyerni tudott. 2022 és 23 után értek újra csúcsra a mieink. A csapat az azeriek és a japánok magabiztos legyőzése után az elődöntőben a címvédőként indult franciákkal kiélezett meccset vívott, és egy tussal nyert. Az aranyért aztán a kínaiak következtek, és a csapat átvette az irányítást, hátrányból fordított és végül 4 tussal győzött. Az együttest a szintén debreceni Dávid László irányította. A debreceni Battai Sugár és Szűcs Luca immár háromszoros, Katona kétszeres világbajnok, tavaly bronzéremmel zárt a magyar válogatott. A DVSC labdarúgó csapata csütörtökön Jerevánban lép pályára a Pjunyik ellen a konferencia liga második selejtező körének visszavágóján. A csapatot ezúttal sem hagyják támogatás nélkül a szurkolók, akikkel közös találkozási pont lett kijelölve az Örmény fővárosban. A Loki az első meccset 1-0-ra nyerte, így előnnyel várhatja a visszavágót. Közben közeleg a nagy érdeklődéssel várt DVSC Nyíregyháza rangadó időpontja is, amely augusztus 9-én vasárnap 19 óra 30 perckor kezdődik a Nagyerdei stadionban. A felfokozott várakozás miatt a találkozóra már el is indult a jegyértékesítés, az összecsapásra elérhetők a belépők online. A Prestige meccsre több mint 10 000 néző várható, ezért is érdemes elővételben beszerezni a jegyeket. Petrimán Milán a felnőtt magyar válogatott tagjaként Marokkóban vesz részt edzőtáborban. A Nyíregyházi Sportcentrum ökölvívója augusztus 1-én egy tesztmérkőzésen is ringbe lép. A marokkói edzőtábor után Olaszországba utazik, ahol augusztus 13-áig egy újabb nemzetközi edzőtáborban folytatja a felkészülést. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
2: Holnap tovább fokozódik a hőség a térségünkben, ha a napsütést csak kevés gomoly felhő zavarhatja, csapadék viszont nem várható, alig mozgás többnyire gyenge időnként mérsékelt lesz. Délután 37 fok körüli csúcshőmérséklet várható, a délutáni órákban nagyon erős UV-sugárzásra kell számítani.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 6 óra után is csak jó zenét a Sunshine-on. No, meg startol a 2 órás élő esti kívánság műsor. Egy jó csintek. Hello mindenkinek a stúdióban innentől kezdve Glass Norbert, úgyhogy jöhetnek az üzenetek 0620 316 3000. Startolunk a hosszal. Itt van tőlük a Midnight.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, mert mindig a legkirályabb zenét szólnak, legjobb műsorvezetők vannak, a legaktuálisabb témákkal foglalkoznak, és mindig érdemes őket hallgatni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.

0: Rád, és ez volt az I Believe az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, természetesen ma is javában zajlik a két órás élőesti kívánság műsor. Ima az elérhetőségem.
1: 0620 316 3000.
0: Kibi üzenetében nyitom a mai estét, aki Nikinek üzeni, hogy köszönöm, hogy minden nap mosolytjálsz az arcomra. Nagyon szeretlek. Anikó az édesapját szeretné felköszönteni rajtam keresztül, és üzeni neki, hogy Isten éltessen sokáig. Laci pedig Évinek üzeni, hogy bocsáss meg, hogy megbántottalak. Remélem, újra a régi lesz minden. Hát, drága Sunshine-osok, az üzenetek most célba értek. Úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban az Imagine Dragons. Ez pedig a Bones. A két órás élő esti kívánság műsorban. Give me-

A Follow the Flow, és ez volt tőlük a Maradok távol, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, egészen este 8 óraig javában zajlik a 2 órás élő esti kívánság műsor, telefon, SMS, Viber 0620-316-3000. Petra üzeni például Zsófinak, hogy sok boldog születésnapot kívánok, legyen egy csodálatos estét. Geri Katának üzeni, hogy te vagy életem legnagyobb ajándéka, nagyon szeretlek, Erika pedig a testvérének szeretne rajtam keresztül köszönetet mondani, hogy mindig számíthat rá. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most megint célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Olivia Dean, ez pedig a Man I Need, a 2 órás élő esti kívánság műsor.

0: Itt hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jó vagyok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.

0: itt hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Felkelek és az első kapcsolom be a rádiót, illetve napközben is munkahelyen szoktam hallgatni. Bírlak titeket nagyon.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

Selena Gomez, és ez volt a Killin' With Kindness az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, ezzel a zenével el is érkeztünk a két órás érő esti kívánság műsorunk első órájának a végéhez. Úgyhogy szét is nézünk az utakon, mindjárt Nyíregyházával kezdünk, ugyanis a Sóstói úti kórház előtt és a Bethlen Gábor új utca kereszteződésénél megsüllyedt közműfedél miatt útszűkületre kell, hogy készüljetek. Tovább is Nyíregyházánál maradunk, ugyanis a Stadion utca egy része zsákutca, amit a munkagépek dolgoznak, az autósokat pedig arra kérik, hogy munkájukat segítve szabályosan parkoljanak. Debrecen útjaira kanyarodunk, ahol jelen pillanatban erősebb a forgalom, méghozzá Nagyerdei körúton. Köszi szépen Attila, hogy ezt megírtad nekünk, nem meglepő, javában zajlik a Campus Fesztivál, úgyhogy én mindenképpen elkerülném azt a szakaszt, maradjunk inkább a Hatházi úton. Továbbra is Debrecennél vagyunk, ugyanis kint vannak jelen pillanatban a rendőr erői, méghozzá a Sámsoni úton. Ha pedig van közlekedési infód, akkor az jöhet. Telefon, SMS, Viber 0620-316-3000. Balesetmentes közlekedést, 7 óra van, úgyhogy jönnek a legfrissebb hírek, a két órás élő esti kívánságműsor pedig perceken belül folytatódik. Indulunk mindjárt Real, ez lesz

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Kizárna a politikusokat a sportszövetségek éléről a belügyminiszter. Megszűnik a bírósági tárgyalások online nyilvánossága. Zöld utat kaptak a szélerőművek és a geotermia is. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Megtiltaná a vezető politikusoknak a sportszövetségek irányítását Pósfavi Gábor belügyminiszter. A tárcavezető javaslata szerint a jövőben miniszterek, államtitkárok és parlamenti képviselők nem tölthetnének be vezető tisztséget sportági szakszövetségekben, de a tiltást az állami vállalatok vezetőire is kiterjesztenék. Pósfavi hangsúlyozta, a sportban végre a piacgazdasági eszközöknek kell átvenniük a politikai lobbizás helyét, emellett kizárná a vezetőségből azokat is, akik korábban szabálytalanul használtak fel állami támogatásokat. Új vezetője van a HIPA Nemzetközi Befektetési Ügynökségnek. Budai Bence veszi át a szervezet irányítását. A bejelentést Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter tette meg, kiemelve, hogy az új vezérigazgató több mint 15 éves nemzetközi vezetői tapasztalattal érkezik a posztra. A döntés a minisztérium júniusban indult átvilágítási hullámának része, amely során leváltották a korábbi vezetés kulcsembereit. Az új vezérigazgatótól a magas hozzáadott értékű beruházások növelését és a gazdasági növekedés felpörgetését várja a tárca. Társadalmi egyeztetésre bocsájtotta a kormány az egyes igazságügyi törvények módosításáról szóló javaslatcsomagot. A tervezett jogszabály átülteti a hazai jogba az Európai Unió úgynevezett anti-sleep irányelvét, amely védelmet nyújt az újságíróknak és a civil szervezeteknek a hatalmi helyzetben lévő megfélemlítő visszaélésszerű pereivel szemben. A módosítás emellett megszünteti a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát, mivel a digitális közvetítés a tapasztalatok szerint árnyaltan kockázatot jelent a személyes adatok védelmére és az eljárások zavartalanságára is. A tervezetet augusztus 1-jéig lehet véleményezni. 869 milliárd forintos Európai Uniós forrás nyílik meg Magyarország számára az energiafüggetlenség megerősítésére. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter bejelentette. A parlament által elfogadott törvénymódosítás lezárja az egy évtizedes padhelyzetet, így országszerte újraépülhetnek szélerőművek. A csomag emellett lebontja az adminisztratív akadályokat a geotermikus beruházások elől is, így a földhőt a jövőben még szélesebb körben használhatják majd lakótelepek és egy gyárak fűtésére is. A minisztériumnak szoros a határidő, ugyanis a forrásokat augusztus végéig el kell költeni. Maximális kapacitással működött júliusban az a 8 klimatizált kisbusz, amelyet korábban a miniszterelnöki stáb utaztatására használtak. A járművek segítségével 3 hétvége alatt összesen 452 gyermek és kísérői juthattak el a kiválasztott nyári helyszínekre. Az érintett gyermek otthonok vezetői elmondták, az utazások óriási örömöt okoztak a fiataloknak. Külön kiemelték a sofőrök készséges és türelmes hozzáállását, amiért az intézmények rendkívül hálásak a szervezők.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Holnap tovább fokozódik a hőség a térségünkben, ha a napsütést csak kevés gomoly felhő zavarhatja, csapadék viszont nem várható. A légmozgás többnyire gyenge időnként mérsékelt lesz. Délután 37 fok körüli csúcshőmérséklet várható. A délutáni órákban nagyon erős UV-sugárzásra kell számítani.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 7 óra után is csak jó zenét a Sunshine Anna, meg folytatódik a 2 órás élő esti kívánságműsor, úgyhogy ebben az órában még jöhetnek az üzenetek. 0620 316 3000, startolunk Real, itt van Tula, Where is my husband?
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Glass Norbert-tel, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

0: Justin Bieber, és ez volt Tell a Story az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, még bő 40 percen keresztül javában zajlik a két órás élő esti kívánságműsor. Ima az elérhetőségem.
1: 0630 316 3000.
0: Attila üzenetével nyitom a második óránkat, aki az anyukájának szeretne üzenni, hogy köszönöm a sok szeretetet és gondoskodást. Nagyon szeretlek. Kriszti a férjének üzeni, hogy boldog születésnapot, drágám, még nagyon sok közös évet kívánok magunknak. Balázs pedig Rékának üzeni, hogy melletted minden nap szebb. Nagyon szeretlek. Hát, drága Sunshine-osok, az üzenetek most megint célba értek. Úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Dasha. Ez pedig az Austin, a két órás élő esti kívánságműsor.

0: Mint hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagyok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak

Balázsék első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás nélkül.

0: elején. És ez volt a Get Lucky az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek is, a drága Sunshine-osok, 7:30 után ismételten elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, amikor vannak a térségben jobbnál jobb program lehetőségek, mi pedig ezeket össze is gyúrtuk egy csukorba, úgyhogy rá is adom a terepet Katának. Jön most a programajánló, viszont hogyha szeretnéd, hogy üzeneted biztonságban legyen, és tutira célba érjen, akkor most küld el. Telefon, SMS, Viber 0620 316 3000.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
3: Mit válaszol egy férfi, ha a felesége végre elutazik, és a nyakába szakad a szabadság? Hát azt, hogy ne most, drágám, és azonnal beindítja a Bundaszalon legtitkosabb randi terveit. Augusztus 7-én pénteken este 8:30-kor Nyíregyházán, a Rózsakert szabadtéri színpadon egy fergeteges félreértésekkel teli bohózat veszi kezdetét, ahol a hódító Gilbert és az imádnivalóan balfék Arnold garantáltan a feje tetejére állítja a várost. Készülj fel egy olyan fergeteges vígjátékra, ahol a kacér nők és a pánikoló férfiak lavinaként zúdítják rád a poénokat. Képzeld el a tökéletes nyári estét Debrecenben. Lágy szellő suttog a fák között, a poharadban jéghideg prémium bor gyöngyözik, a háttérben pedig fülbemászó jazz dallamok szólnak. Debrecenben a Békás tó partján augusztus 6-a és 8-a között mindez valósággá válik a debreceni bor és jazz napokon. Kóstold meg a legjobb hazai pincészetek remekeit, lessel néhány titkot a neves borászok mesterkurzusain, és kapcsolódj ki az ország leglazább erdei fesztiválján. Hoppá, ezt a randit kár lenne kihagyni.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
0: A legjobb program lehetőségek után pedig vissza az üzenetekhez, ugyanis Bea üzeni Katinak, hogy boldog születésnapot, legyen tele az estéd örömmel. Dávid Orsinak üzeni, hogy köszönöm a sok türelmet és szeretetet, nagyon szeretlek. Pali pedig Évinek üzeni, hogy minden nap hálás vagyok, hogy megismertelek. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban David Guetta és Nicki Minaj közösje. Ez a Turn Me On, a 2 órás élő esti kívánság.

Afrojack és Eva Simons. Ez volt tőlük a Takeover Control az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és hát érkeznek az este utolsó üzenetei, ugyanis Józsi üzeni Marikának, hogy bocsáss meg, kérlek, nagyon hiányzol. Anita a férjének üzeni, hogy te vagy a legjobb társ az életemben, Kitty pedig a legjobb barátnőjének szeretne rajtam keresztül nagyon boldog születésnapot kívánni. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek a mai estére célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Chris Rudy, ez pedig az Egyensúly, a két órás élő esti kívánságú.

0: Igen, szia! És ez volt tőlük a Cake by the Ocean, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, ezzel a zenével el is érkeztünk a két órás élő esti kívánság műsorunk legvégéhez. Viszont mielőtt búcsúznék tőletek, gyorsan rátekintünk az időjárás térképünkre, ugyanis a holnapi nap folyamán, azaz pénteken a napos időt délután több komoly felhő zavarhatja meg. A reggeli órákban egyébként 6 és 15 fok között alakul majd a hőmérséklet, viszont délután akár 29 fokig is felkúszhat a hőmérő higanyszála. Én nagyon szépen köszönöm az elmúlt 2 órás figyelmet, a 2 órás élő esti kívánságműsor ezennel már a becsukja kapuit. Viszont holnap este 6 órakor majd találkozunk, addig is jó rádiózást a Sunshine FM-mel. Glass Norbert vagyok, sziasztok!
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine FM-en.
2: Nekem inkább nagyon félelmem az egyébként, hogy kinyitom a csomagot, ami külföldről érkezik, és találok benne egy skorpiót, egy kígyót, tehát azért ennek is megvan a veszélye.
3: Amit keresne abba egy kígyó?
2: Hát miért nem állhatna bele? A csomagolás előtt, alatt, hát bármi.
3: Hát azért ezt csak egy olyan raktárba csinálják, ami kígyómentes. Ki van írva, hogy nagybetűkkel kígyóknak belépni.
2: Hát oké, jó, biztos így is vannak vele, igen. Tehát, hogy neked benned nincs ez meg? Biztos vagyok benne, ez lesz a következő téma. Jövő héten csinálunk.
3: Ez a rész nincs, viszont amikor volt a Covid, és jöttek ezek a csomagok, meg ilyesmi, akkor úgy bennem volt, hogy ez biztos hány kézen ment keresztül, hány ember, hogy csomagolták be. Igen. Nyilván én például ilyen élelmiszer meg táplálék kiegészítőt, mert soha életben nem vennék, és nem is veszek. Pont azért, mert nem tudod, hogy mi van benne.
2: Az a fura, hogy bennem sosem volt semmi félelem, kétely, mikor Kínából érkezett bármiféle eszköz, műanyag, ruhanemű, tényleg bármi, de olyan sok rosszat olvastam meg, láttam, hogy azok vajon hol készülhetek, hány kézen mennek keresztül, hogy azóta van bennem egy ilyen félsz, hogy nem tudod az előéletét, nem ismered, tehát, hogy van-e benne tetű abban a ruhában, vagy mit tudom én?
3: Ki kell mosni, amúgy
2: ágyi poloska, vagy
3: megveszel egy ruhát,
2: persze, kimosod.
3: De hát most bemész itt egy kínai áruházba,
2: igazad
3: mi a különbség? Vagy a piacra, ha kimész, ugyanaz.
2: Annyi a különbség, hogy ezt többen próbálták fel, mint a kínait,
3: hát igen.
2: Amit rendelsz.
3: Lehet, hogy itt a piacon, vagy bárhol, amikor az utcán, vagy a földön árustól megveszed, ott nagyobb az esélye, ha mit mondták, kígyóra. Hát kígyóra nem, de mondjuk mit tudom,
2: ágyi poloska,
3: vagy poloska, vagy valami. Igen, hát ez benne van nyilván, de ez bármelyik boltnál előfordulhat. Hát láttunk már olyan jónak tűnő éttermet is, ahol aztán bezárták, mert azt mondták, hogy megmutatták a konyhát, és hogy nézett ki. Tehát kívülről te azt nem látod, hogy hetek óta nem mosogatnak.
2: Mondjuk én is voltam már például olyan esküvői helyszínen itt távolabb tőlünk, aminek a konyháját látva azt mondtam, hogy édes Istenem, de jó, hogy azt a vendégek nem látják.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
1: Suncafé a Sunshine.hu-n. Keresd podcast adásainkat weboldalunkon és a közösségi felületeinken.
4: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
5: Megszűnik a kancellári munkakör a szakképzési centrumokban. Tehetséggondozó programot indít a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Jelenleg több száz csecsemő maradt a magyar kórházakban. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
5: Jövő év elejétől megszűnik a kancellári munkakör a szakképzési centrumokban. A kormány erről szóló törvénymódosítást nyújtott be az országgyűlésnek. A tervezet szerint 2027. január 1-től a centrumok főigazgatói veszik át a kancellárok feladatait is, így a szakmai és gazdasági irányítás egy kézbe kerül. A jelenlegi főigazgatók és kancellárok megbízatása december 31-én automatikusan megszűnik. Az új főigazgatók kiválasztására kiírandó pályázatokat legkésőbb szeptember 30-áig kell meghirdetni. Új tehetséggondozó programot indít a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Az iskolapadtól az első munkahelyig elnevezésű kezdeményezés a 2026-27-es tanévben teszt jelleggel indul, később pedig országossá bővülhet a területi kamarák közreműködésével. A program célja, hogy segítse a hátrányos helyzetű fiatalokat az iskolában maradásban, gyakorlati tapasztalatot és vállalkozói szemléletet adjon számukra, valamint megkönnyítse belépésüket a munkavilágába. A pályázati felhívás is a részletes tudnivalók várhatóan ősszel jelennek meg a kamara felületein. Rendkívüli kamattámogatással segíti a kormány a tejágazatot a súlyos piaci válságban. Bóna Szabolcs agrárminiszter bejelentése szerint a tejtermelők akár 100%-os, a feldolgozók pedig 70%-os kamatkedvezményt kapnak a forgóeszköz hiteleikre. A gazdák tehenenként akár 1 millió forintos kedvezményes hitelt is felvehetnek a likviditásuk megőrzésére. Az állami mentőcsomagra a kínai védővámok és a zuhanó felvásárlási árak okozta európai tejpiaci összeomlás miatt volt égető szükség. Gyenge közepes évre számíthat a magyar mezőgazdaság. Az MBH Bank legfrissebb elemzése szerint a szektor teljesítménye ugyanis elmarad az elmúlt 5 év átlagától. A tartós asszály, a súlyosbodó vízhiány és a magas alapanyagárak miatt az agrárbizalmi index 3 éves mélypontra zuhant. A búzánál és a kukoricánál a 2022-es történelmi asszályhoz hasonló hozamcsökkenés várható. A legnehezebb helyzetben a gyümölcs, a sertés és a kukorica termelők vannak. A szakértők szerint a klímaváltozás miatt hosszabb távon teljesen át kell alakítani a hazai növénytermesztést. Országos önkéntes toborzást indított a Nevetni Kék Alapítvány, amely csecsemőgondozó, úgynevezett babasimogatós segítőket keres magyar kórházakba. A kezdeményezés célja, hogy egyetlen kisbaba sem maradjon szeretet és figyelem nélkül. Az önkéntesek képzésen vesznek részt, ahol felkészítik őket arra, hogyan támogassák empatikusan és szakszerűen a rászoruló csecsemők testi és lelki fejlődését. A Szociális és Családügyi Minisztérium adatai szerint jelenleg 320 csecsemő tartózkodik kórházban, közülük 256-an egészségügyi ok nélkül maradtak bent.
4: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
5: Holnap tovább fokozódik a hőség a térségünkben, a napsütést csak kevés gomoly felhő zavarhatja, csapadék viszont nem várható, alig mozgás többnyire gyenge időnként mérsékelt lesz, délután 37 fok körüli csúcshőmérséklet várható, a délutáni órákban nagyon erős UV-sugárzásra kell számítani.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
4: Csak jó zene.
1: Csak jó zene. Ez a Sun Night Mixben.
4: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene. Ez a Sunnight Mixben.
1: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.

0: egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene.

0: worth it. Csak a legnagyobb kedvencek. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Around the world.

0: Jesus, Victor. Calm down. You can take a pic.
1: Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei.
2: Csak jó zene.
1: Ez a Sunshine FM.

0: ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Je suis désolée.